0: Rádió 88.
1: Rádió 88.
2: I weigh about nothing.

0: Ha most ébredtél, egy jó tanács, melegen öltözködj, mert csak 3 fok van kint, de délután már ismét 24 fokot mérhetünk, mint az előző napokban. Emellett sok napsütés vár rád. Az Algyői Tiszahíd nem az autósok kedvence, főleg reggelente, na hát most az Algyői Vasúti Tiszahíddal kapcsolatban is új hírek vannak, amiket megtudhatsz hamarosan. Vasárnap megnyílt a 72. vásárhelyi őszi tárlat az Alföldi Galériában. A december 6-áig tartó kiállításon összesen 185 alkotást láthatsz. Ezek között számos festmény, plasztika és installáció is helyet kapott. A nyitó ünnepségen összesen 14 díjat adtak át. A tárlat fődíját, a tornyai plakettet Németh Marcell szobrászművész kapta. Nátyi Róbert kurátor hozzátette, a közönség díjat a tárlat végén osztják ki.
1: A közönség végig, november végéig szavazhat az ő neki legjobban tetsző alkotásra, és aztán valamikor a kiállítás végén fogjuk ezt az urnát, ezt a szavazatgyűjtő urnát kibontani, és megnézni, hogy akkor ki lesz a közönség díjas idén. Tehát így összesen 15 díj kerül átadásra a vásárhelyi őszi tárlaton.
0: Már csak 50-nel mehetnek át a vonatok és a tramtrén az Algyői Tiszahídon. A MÁV újabb korlátozást vezetett be a hídon észlelt szerkezeti hiba miatt. Az intézkedés egy 500 méteres szakaszt érint, és a vasútársaság szerint mindössze 1-2 perces menetidő növekedést okoz. A hidat folyamatosan ellenőrzik, a végleges műszaki megoldásról várhatóan november 2. felére készül el a szakértői vélemény. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítása alatt álló M0 és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített 4-sávos pálya oldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pálya oldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. És megcsinálják az űrviszkit, 5 évig érlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkohol mintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. Ha a kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Na ki az, aki már fölébredt? Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, kivéve annak, aki a Ford Focus MK2-ben megtervezte azt, hogy hova kerüljön az akkumulátor. Igen, az nem az kívánok ilyen... jó reggelt, annak soha ne legyen jó reggele. Soha
0: tényleg,
1: ne legyen jó
0: estéje. Tényleg nem mondani már soha ne... októberben.
1: De igen. Soha ne legyen semmilyen jó neki. Figyelj, tegnap este, amikor soha semmi. Azt mondom, hogyha kap valamit a kedvenc ételéből, akkor azt úgy, hogy valaki rosszul készítette el. Csak úgy kaphatja meg. Ha szereti a töltött káposztát, akkor hideg legyen benne a húsgombót.
0: Ez ilyeneket?
1: Így van. A Ford Focus MK2 akkumulátor tervező mérnök mesterének innen üzenem, hogy meg.
0: Nyaljon sót.
1: Nyaljon sót. Figyelj, tegnap este hazaértem. Még egy kicsit dolgoztam a munka után, és hazaértem ilyen szerintem 7:30-8 környékén. Jó, akkor most kiszedem, ki kellett venni a kocsiból az aksit, mert valami szívja le, teljesen mindegy, lemerül, nem indul. Jó, és akkor addig, amíg ugye elgurulunk az autószerelőhöz, legalább addig legyen benne valamennyi. Valószínűleg a generátor tönkre ment, nem tervel vissza. Hát akkor mit csináljunk? Megint le van szívva az aksit. Jó, akkor vigyük föl. Én mire azt kiszedtem onnan este, sötétben, egy darab kis kulcs, ilyen kis svéd kulcssal, a feleségem világít, de gyenge volt az a vakuja is, akkor vedd át az én telefonom, akkor cseréljünk már helyet, mert én jobb kézzel, de bal kézzel férek hozzá. Komolyan mondom, hogy mostanában azt érzem, hogy tudnék dolgokat fölgyújtani.
0: Igen.
1: De az autómmal kezdeném lehet, tehát hogy és az, hogy tudod, éppen az, hogy most működött minden, és így mindig beszélgettük otthon, hogy most kéne eladni, hogy ne bukjál rajta nagyot. Tehát, hogy most kell eladni, mert hogy tényleg becsülettel szervizeltük, mindig vittük, olajcsere, szűrőcsere, átnézetés, minden, ami volt benne, kicseréltettük, vittük, tavaly cseréltettünk még csak benne, vezérlés vagy tavaly előtt, mindent megcsinálunk ezen a nyomorult autón. És még így, annyira szeretjük vezetni, meg tényleg semmi baja nincs. Tehát, hogyha ezek az autók bármennyire is, tehát azt tudnám mondani, hogy mit tudom, ez az autó 10 év múlva is működik, akkor azt mondom, hogy jól van, akkor maradjon. Nem, tudod, nem érdekel. Tehát most az, hogy milyen autóban ülök, tök mindegy, kényelmes, van benne, a fűtés van benne, légkondi, akkor maradj. Á, de azért csak el kéne adni, mert most még úgy minden rendben, most fogsz szerelőni augusztusban. Hello. Október eleje.
0: Te nem vagy ebben ügyes, hogy hogyan ne adj el autót. Tehát én, most egy rádióban bemondod, hogy nem jó az autónak a... Ugyanakkor szeretitek, de mégse jó. Szóval ez egy kicsit ilyen furcsa.
1: Ja, ez nem egy Ford Focus MK2, ez egy teljesen más autóról beszélek. Ez még az előző Twingo, amiről beszélek.
0: Ja, értem.
1: Nem, értem. Azért most hoztam föl, mert később, mert tudom, hogy nem tudnám eladni. Szóval eladó egy kocsi. Nem.
0: Hogyha esetleg valakinek kell, megbízható egyébként, csak hát az akkumulátorával van.
1: Egyébként én nagyon szarul tudok autót eladni. Szóval, hogyha valaki tőlem igen, akar, nem úgy értem, hanem az, hogy működően adom el. Tehát én hülye vagyok, mert én megcsináltatom előtte. Szóval nem az van, hogy szia, figyelj, ez a problémája, azt mondta a szerelő, hogy ez ennyi lesz, és akkor ennyivel kevesebbért adom. Nem, én általában az a gyökér vagyok, aki megcsináltatja, mondjuk 200 000 forintért, de annyit plusz nem tudok az autóra rakni, tehát az már rögtön csak 150 lesz, és akkor ott nézek, hogy köszönöm. Így adtam el a Twingót is, szóval imádtam azt is eladni, belebuktam, még adtam hozzá, annyira örültem, hogy elvitték, hogy még ajándékba odaadtam hozzá a gumiszettet is. Én hülye állat.
0: Milyen jó, te tényleg ügyes vagy ebben.
1: Aztán hazamentem, és kérdezte a feleségem, na mennyi esélyt, ennyiért. Hát te hülye vagy, hogy csak ennyiért. Szóval én igazi kalmár vagyok.
0: Na jó, kalmárok gyöngyen. Nézzük, most azt írja, hogy 3 fok van. Ez igaz is lehet.
1: Én nem tudom, nekem 6 fokot ír, és 24 lesz a maximum napos idő. Elmélyesen. Most még kell pulóver, délután nem kell
0: most
1: pulóver.
0: Hétvégére meg kabát.
1: Tudom, sapkasább.
0: Úgy.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Biztonságos hónapokat tudhat maga mögött a Szegedi Fatima Ház Alapítvány. Miután márciusban nem kaptak támogatást a Nemzeti Együttműködési Alaptól, rengeteg támogató segítette meg az alapítvány működését. Kis Erzsébet elnök hozzátette, az adó 1%-os felajánlásokból tavalyhoz képest csaknem 4-szer akkora összeg, 2,1 millió forint gyűlt össze.
5: Nagyon-nagyon hálásan köszönjük azoknak, akik támogattak bennünket. Azért nagyon nagy biztonságot ad ilyen élményprogramokhoz, vagy a képességfejlesztő programokhoz, vagy szeretnénk persze egy pár napot eltölteni, és akkor lehet, hogy erre is jó lesz.
4: Megvan a helyszíne a második tisztított ivóvizet biztosító konténernek Makón. Az Árpád utca 12 szám alá kerül. Az online szavazáson csaknem 500-an vettek részt, és a voksolók 60%-a ezt a helyszínt választotta. A konténerek ideiglenes megoldást jelentenek. A helyiek továbbra is azt várják, hogy a csapvíz arzéntartalma véglegesen megfeleljen az uniós előírásoknak. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonon lévő bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésére ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN kódunkat és gyanús telefonhívást esetén azonnal keressük meg bankunkat a hivatalos elérhetőségén. És aláírta a román államfő, több mint 800 medvét lőhetnek ki még idén. Az idei év első 8 hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak a lakott területekre tévedt medvék miatt, és két medvetámadás is történt. A szakemberek szerint azonban kétséges, hogy sikerül a medveritkítás. Kutatások szerint az egyet szám akár 13 ezer is lehet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Berni, köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, Berni! Egyébként ma is lesz játékunk.
0: Hoho, de még
1: miért? Bezanyám, ma is lesz vendégünk, játékunk. Minden lesz ma, úgyhogy megint minket hallgatni, bezanyám. Elmondunk egy rakás közlekedés, rakás időjárás. Jó reggelt!
0: Most megjön az Uptown Funk. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 6 perc van, ez itt a Rádió 88, benne pedig az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggel.
0: Jó reggelt
1: kívánunk. Ugye kivéve azoknak, akik megtervezték.
0: Az akkumulátor.
1: A Ford Focus aksiának kivételi. Nem fog ilyen hülye mondatokba belemenni, ez már nem az a műsor. Szóval aki megtervezte, hogy hol legyen az aksi, és hogy kell kiszedni. Na azt.
0: Igen, nekem is lesz majd egy ilyen mutatványom. A héten, vagy jövő héten, de nekem én azt megcsinálom, hogy... hogy én nem szedegetem ki, hanem én bebikázom. Mert hogy nekem teljesen mindegy, hogy kiszedem-e vagy nem, az autót igen toljam a garázsból, és ha már kitolom a garázsból, akkor utána...
1: Ja tényleg, te hasonló gondokkal küzdesz, tegnap beszéltük meg. Hát tegnap beszéltük meg.
0: Jó reggelt kívánok.
1: Igen, de figyelj, igen. Én nagyon szívesen átmegyek neked segíteni kitolni.
0: Azt meg addig meg vagyok ott, majd az lesz a mutatvány,
1: ja, kitolással...
0: mert nem nagyon van használva a gépjármű, amit most itt el kell menni műszakiztatni, és akkor egyrészt, hát szerintem egy ilyen 1 centi por biztos, hogy van rajta. A kerékbe a légnyomás, azt is ellenőrizni kell, majd van ott, hogy majd azt a részét nézd meg, amikor egy nagyon pici dekatlonos pumpával próbálom meg fölfújni azokat a gyerekeket, csak hogy eljussak odáig, hogy föl lehessen normálisan fújni.
1: Nem, az a legjobb, amikor veszel mondjuk valami parkside-os dolgot, tudod, a parkside-os dolgok egyébként alapvetően jók, hogyha nagyon hobbi szinten használd őket, de alapvetően nem arra vannak tervezve, hogy arra használd, nem, hogy arra használd, amire le van gyártva. Tehát, hogy veszel egy mondjuk egy kis kompresszort, akkor egyszer-kétszer biztos, hogy működni fog, még talán 10-szer is. De hogyha mondjuk szerintem egy ilyen bicikli üzletbe dolgozol, és veszel magadnak egy kis kézi kompresszort, nem biztos, hogy az első 2 hónapot túléli. Tehát, hogy a Parkside ez az, ami így annak néz ki, de nem feltétlen az, szerintem. És akkor ez azért azzal mennyi, szerintem 4-et föl tudsz vele fújni. Az egy kis kompresszor.
0: De én azért nem veszek ilyet.
1: Nem veszel ezen ilyet?
0: Teljesen.
1: Hát valaki biztos tud kölcsönadni.
0: Neked nincs.
1: Nekem nincs.
0: Ma ezt éppen elmondtad, én mondtam,
1: nem veszek ilyen szarokat. Na, kaptunk SMS 06 32 99 88 88, hogyha valaki szeretne velünk bármiről kommunikálni. Egyébként ide érkezhetnek a tortás játékok, mert hogy az majd a Bürgis Dávidnál lesz délután.
0: Vagy játék, jó.
1: A tortás SMS-ek jöhetnek, a szülinapi köszöntések, ugye?
0: Úgy,
1: mert
0: na,
1: ez majd Bürgis Dávidnál lesz egy torta, amit majd meg lehet kapni, sajnos nem úgy, mint a Steve Aokinál, de meg lehet. És akkor ide jött egy SMS nekünk erre az SMS számra, hogy akkor fókuszáljuk a dolgokat, javaslom a Simply Clever megoldásokat, Skoda Forever, csak olajcserés kötelező szervizek és több százer hibamentes kilométer, üdv Bézsé. Jó van, értem. Nem viccből nincs olyan. Majd lesz egyszer, majd amikor nagy leszek, akkor majd lesz. De egyébként igen, tehát én is azt hallottam, hogy inkább afelé kéne menni. De mindegy, hagyjuk
0: ez
1: is.
0: Ez már most majdnem mindegy. Azt az igazság, hogy az van, hogy... De mi alapján választottad ezt az autót? Mert ugye ez úgy néz ki. Nem, az hát jó, de abból amennyi pénzed volt, arra gondolom, még egy-két másik félét azért tudtál volna menni.
1: Hát de nem, úgy van, hogy egyrészt, hogy mennyi gyűlt össze, körülbelül melyik tetszik, és mi fér bele abban, amit én keresek. Tehát mit tudom én benzinet szoktam keresni, mert főleg városban használom, hogy mit tudom én 150 ezer kilométer alatt legyen. Tehát hogy vannak ilyen szempontok, most már ugye azért a klíma is fontos szempont volt, az első autóban nem volt fontos szempont még a klíma. Van egy pár szempont, aminek feleljen meg, utána olvasok alaposan, egyébként mert én az a bolond vagyok, aki mindennek utána olvas, és akkor ez igazából népítélet az a legjobb, az egyik legjobb oldal.
0: Ezt akarom mondani, hogy igazából van-e ilyen a márka felé, tehát hogy valamelyik már automárka, vagy ország, mert ugye általában azt mondja, a hülye vagy olasz autót ne vegyél, és akkor utána megy a másik, hogy francia autót ne vegyél, mert az nem jó, ez nem jó, meg az nem. És akkor kiderül a végére, hogy semmilyen autót ne vegyél, mert mindegyiknek van valami baja. Nem? Tehát, hogy, és akkor ott állsz,
1: igazából kiderül, okay, hogy értem. Semmilyen autót ne vegyél, csak Japánt. Tehát a vége általában ez egyébként, tehát hogy semmi mást, igazából azt kell venni. De
0: hogy érted, tehát hogy így márka, tehát hogy van ilyen? Tehát ez az, oké, ezek az opciók, tehát oké, 150 alatt legyen benzines, igen, legyen klíma, stb. Ez így megvan, és akkor ezeket így beszűrsz egyet, de akkor földob egy nem tudom milyen francia autót. Azt mondja, nem a francia autó.
1: Igen,
0: nem,
1: én egyébként
0: így csinálod?
1: Igen, én egyébként ez.
0: És vett egy Fordot. Jó.
1: És vett egy Fordot, de utána engem kirögtek, akinek már volt amerikai autója, az így nézett rám, hogy biztos jó volt ez. Mondjuk nem is az sem, mert minden más van már benne, teljesen mindegy. Úgyhogy hagyjuk is. Na így, nálam így alakul egy autóvásárlás.
0: Megeladás, ha éppen úgy van.
1: De most egyébként mondom, én tudom, hogy mit szeretnék venni, csak valószínűleg nem fogok tudni.
0: Szóval... Ja, hát szerintem mindenkinek van, aki autót használ, nem? Autósok. Mindenkinek megvan a sajátja, hogy így, ha lenne,
1: a saját ügyessége.
0: Igen, lenne hogy, pénzed, anyja,
1: nekem
0: mennyi?
1: Az első autón Twingo volt, de azóta mondják, hogy ne vegyek francia autót. Imádtam a Twingo-t.
0: Annyira is tök jó kocsi.
1: Neked is volt, ugye aztán lezúzott téged egy postás autó.
0: Egy postás átrakott egy másik sávba.
1: És utána, tehát hogy azóta nincs Twingo-d. De kiszálltál belőle, szóval érted, hogy lezúzott egy postás autó, de te ki tudtál belőle szállni. Igen, szóval nem rossz autó az, meg egyébként sokkal nagyobb, mint aminek kinéz. Tehát tényleg beülsz, és mi az a három felnőtt férfi utaztunk el még a Pécsi Egyetemi napokra.
0: Az egy csodálatos túra volt.
1: Az egy nagyon durva túra volt. És az, hogy én konkrétan végig aludtam a visszautat hátul, vagy végig fetrengtem a hátsó ülésen, és ez egy Twingo? És elő két megtermett férfi ember ült, szóval azért mondom, ez nem, az nagyon kis csalóka autó. Nagyon
0: igen,
1: kis csalóka.
0: Igen, az egy könnyed átverés. Na, szóval, hogy ki milyen autót venne első körbe, hogyha én mindenféle fajta, tehát opciója megvan. Tehát azt mondom, hogy itt van x millió forint, azt veszel rajta, amit akarsz.
1: Akkor mi lenne?
0: Akkor mi lenne? Te miért venni?
1: Toyota.
0: Igen. De hogy ez ilyen nagy, kicsi SUV, nem tudom.
1: Ha olyat vennék, amilyet akarok, akkor lehet, hogy egy SUV lenne.
0: Na,
1: de alapvetően én egy, most kombikat nézegetek, tehát hogy nekem egy kombi Toyota, az tök jól ellennék, de ha tényleg nagyon, nagyon kiválaszthatnám, akkor a Hilux, tehát nekem az a... A Toyota az is, tehát hogy, de az, hogy úgy képzeltem, néztem úgy egy videót, hogy 30 éves Hiluxot találtak az erdőben, de nem viccelek, tehát hogy látszott, hogy az nem megcsinálták, hogy úgy maszkírozták, mint bementek az erdőbe, ott találtak egy 30 éves autót. És így benőtt, konkrétan átnőtt a gaz, meg a fa, meg a bokor a motor téren, tehát amikor kinyitották a tetejét, akkor ott nőtt a bokor.
0: Érted? Ott volt egy tuja.
1: Ott volt egy tuja. Töltöttek bele egy kis benzint,
0: igen.
1: És beindított, és beindult. És nem viccelek, tehát átnőtte a motorteret a cserje. És simán, pöcre. Hát egy kicsit nem pöcre, egy kicsit kellett vele.
0: Úgy volt, hogy fejtettek a motorrászatot, és nem tudták, hogy botanikust hívjanak, vagy autószerelőt. És aztán semmiket se kellett hívni, mert ment az autó.
1: Az nagyon, nagyon durva. Egy kicsit dolgoztak fel, hogy azt hiszem, csak üzemanyagot töltöttek bele. És így pöcre. Úgyhogy na, Hilux, azt vennék.
0: Na, jöhetnek, hogy ki milyen autót venne, és kicsi sportautót, hogy... Nagy dögöt.
1: Suzuki Samurai, ez
0: irgalmatlan valami. Két elektronos autót venném, mert otthon tudod tölteni. Gyert mindenféle ilyen izgalom.
1: Szántóföldön kinyírnám a Suzuki Samurait. De belerögtem előtte a Shakirát.

0: Williams itt a 88-ban. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 20 perc van.
1: Jó reggelt. 6 fok van, 24 lesz a maximum. Napos idő.
0: És csárdás.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
5: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
8: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
9: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
10: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
9: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
11: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
12: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
13: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
14: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalápfogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0623330313.
13: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
14: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
15: A régi bútoraidat újakra cserélnéd. Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz. Gyere az SSI Home Designba is, kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
16: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási előszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
17: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
18: Heti lapszámunkból.
19: Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
17: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház

0: Legyen a napfénypontja.
1: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kalomé,
0: ahol a hulladékból új érték születik.
2: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
3: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
4: Ez reklám volt.
5: Biztonságos hónapokat tudhat maga mögött a Szegedi Fatima Ház Alapítvány. Miután márciusban nem kaptak támogatást a Nemzeti Együttműködési Alaptól, rengeteg támogató segítette meg az alapítvány működését. Az adó 1%-ok 2,1 millió forintot hoztak. Már csak 50-nel mehetnek át a vonatok és a tramtrain az Algyő-Tisza hídon. A MÁV újabb korlátozást vezetett be a hídon észlelt szerkezeti hiba miatt. Az intézkedés egy 500 méteres szakaszt érint, és a vasúttársaság szerint mindössze 1-2 perces menetidő növekedést okoz. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna vezető szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. És 20 éve nem volt ilyen gyenge premierje Tom Cruise-nak, legújabb filmje a Digger mindössze 8 millió dollárt hozott az észak-amerikai mozikban. A fekete komédia így az év egyik nagy filmes bukásává válhat. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ági, köszönjük szépen az infókat. Közlekedés nagy ügyben nincs új a nap alatt ma se. Most még jól lehet közlekedni, egyelőre az összes létező vezető utunk most még jól közlekedhető, ha van ilyen szó.
7: Az Agyői út kezd kicsit sárgulni, de szerintem az csak arról szól, hogy tudod, a lámpa picit megfogja az embereket, körülbelül ennyi.
6: Ja. Reméljük ugyanúgy le tudjuk hozni, mint tegnap. Sokan lesznek így is, úgy is, de hogy legalább balesetmentesen csináljuk ezt, jó?
7: Kitartást a kedhez.
6: Ügyesen.
4: Támogatta a fedex.hu az emelőhátfalak szakértője.
7: Na, kedd, Szeged második vasárnapja.
6: Tényleg?
7: Ugye? Ugye, hogy ezt régen hallottad?
6: Tényleg.
7: Kitartás mindenkinek, ez a legfeleslegesebb nap a héten. Imagine Dragons és a Bones, jó reggelt! Ez a mega.
6: Jó reggelt! 8

0: De ezek a duró. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A Donomáréknak is, aki úgy gondolja, hogy ő Donomár. Jó reggelt.
1: Főleg a Donomároknak kívánok jó reggelt.
0: Igen. Akik ma tartják a névnapjukat, ki milyen névnap van, nézzük meg kezdve. Ó, a Brunlók és a Renáták ünnepelnek. Ó, névnapot spak, leginkább.
1: A Spak az mikor ünnepel?
0: Az nem, az a külön van.
1: Mikor van Spak névnap?
0: Spak nap, Bruno és Spak. Ők ilyen előadó, itt nem fogjátok hallani őket. De van ilyen. Van ilyen a világtörténelemben.
1: Képzeld el, hogy nem tudom, mennyi időnk van most.
0: Vaj, van, amennyit akarsz.
1: Képzeld, van egy Shu Xiaodong nevezetű kínai MMA harcos. 79-es születésű, Pekingben él, veszett kutya a beceleve Kínában. Úgy általában nem csak a harcművészek között, hanem mindenki. Ő MMA, tehát ez a kevert harcművészetet űzi, és úgy gondolta, hogy neki egy kicsit úgy elege van ebből a Tai Chi, tehát az ilyen ősi kínai harcművészetek nagy mestereiből, és igen, úgy gondolta, hogy elkezdi ezeket sorba kihívogatni. Hogy mi lenne? Na, nézzük meg! Tehát, hogy most, ha úgy gondoljátok, hogy ez valóban jó, és hogy a Chi az mondjuk tényleg így... Hogy mondják ezt, ugye a Chi az ilyen egyensúly, nem is tudom, hogy mondják ezt, hogy igen, egyensúlyban tart ilyen energiák gyakorlatilag, és akkor a Chi-nek az erejét felhasználva fog téged majd legyőzni, és a többi. Uh-huh. Na most kérlek szépen, ez odáig ment, hogy az első meccse 10 másodperc volt.
0: Tönkretett az ellenfel a Chi-jét?
1: Konkrétan az ellenfél a Tai Chi mester, most nem mondok neveket, mert Wei Li, tehát ez volt teljesen fölösleges, mert úgyse tudjuk,
0: hogy
1: ez.
0: A Wei Li, hát igen, azt ismerene is.
1: Egy alaksorban került sor egyébként erre a versenyre, és az elkezdődött, akkor ugye felemelte a kezét, a Tai Chi mester felvette a sáskapuszt, majd majd őrült kutya rárontott, és 10 másodpercet PP verte szerencsétlent. Na, ez volt az első meccs. Utána ő folytatta ezt a kihívóst itt, mert úgy látta, hogy...
0: Én vizuális típus vagyok, elképzeltem, ahogy így...
1: Elképzeltem, hogy...
0: Ahogy egy ordalár...
1: A Tai Chi mester... Éppen, hogy behelyezkedett a sáskapuszba, amikor őrült kutya, becenevél szíven, ráront, és visszarakta a sarokba.
0: Ahonnan indult a helyzet.
1: Ahonnan indult a helyzet. És úgy gondolta Shu mester, hogy hát igazából, mivel ez így egy kicsit igazolva látta az elméletét, tovább ment, és kihívott egy másik Tai Chi nagymester.
0: Várjál, bocsáss meg, a Tai Chi-soknál vannak ilyen szintek, hogy valaki nagyon Tai Chi-s, majd kevésbé, vagy valami?
1: Bevallom őszintén, nem tudom, ezt. Lehet, mindegy, hogy olyan okay. van, hogy
0: már csak azt akartam kérdezni, hogy nagyobb, ilyen nagyobb valami Tai Chi-s hívott ki a következő alkalommal, vagy?
1: Hát, tehát a kínai kultúrában ennek nagyon nagy hagyománya van, és nagyon nagy köztiszteletnek örvendenek, tehát úgy gondolják, hogy a kung fu, a Tai Chi, meg minden ilyesmi, ami az ősi erőre, a Chi-re és ilyesmire építő harcművészet, vagy ilyen mozgás kultúra, az ilyen, tehát az ő jó hírüket öregbíti gyakorlatilag, tehát az ő imidzsükhöz, Kína imidzséhez hozzátartozik, és Kína az nem egy demokratikus ország. Tehát az hiába van a Guns N' Rosesnak a kínai demokrácia lemeze, az hazugság, jó? Az vicc az a cím, ez nem így van.
0: Az a vegán eszkimó.
1: Lett is belőle problémája, de úgy lett problémája, hogy kihívta a következő Tai Chi mestert, aki nem állt ki. Hát nyilván nem volt hülye, tehát gondolom
0: Látta az előzőt. A franc akar ekkora pofonba beleszaladni.
1: Így van.
0: Okay.
1: Ő mondjuk sáskában pont erősebb.
0: Áó.
1: Neki a tigris egy gyengébb, de így se vállalta.
0: Igen.
1: És ráadásul még rágalmazásért be is perelte Shu mestert, az őrült kutyát, és megnyerte.
0: Tényleg?
1: Igen. Mert ugye Kínában ez nagyon fontos, a kultúra és az image, és Kína image.
0: Tehát nem a pofon volt a lényeg.
1: Nem ott, a pofon a lényeg ebben, hanem itt már tényleg a kulturális az, hogy ezt mélyítsük, és nem ronthatta a hitelét ugye egy ősi művészeti ágnak Kínában. Úgyhogy meg is nyerte, körülbelül 10 000 dollárnyi kártérítést kellett fizetni, tehát ez ilyen 400 000 yuant. Az hagyján, de hogy ugye ez addig ment, amíg bekerült, Kínában van ez a társadalmi kreditrendszer, tehát hogy a nagyvárosokban, sőt már szerintem ott ugye a kisváros is nagyváros, tehát hogy azt hiszem a falu az 1 millióig van, 1 millió főig, ugye CCTV van, CCTV van, mindenhol azt nézik, arcfelismerő rendszer és kreditrendszert alkalmaznak, tehát hogy ez olyan, mint mondjuk az iskolában úgy kell elképzelni, hogy valaki nem hallotta volna még, mint az iskolában a fekete pontrendszer, tehát hogy ha te valamit csináltál, akkor gyűjtöd a pontokat, mint az autóvezetésnél, mint a jogosítványhoz, az járnak különböző pontok, és hogyha elérsz bizonyos mennyiségű pontot, akkor elkezdenek téged úgymond szankcionálni, tehát elkezdenek dolgokról letiltani. És ő, ugye mivel a kínai nagy tájcsi mestereket akarta PP verni, ezért úgy gondolták, hogy akkor, most akkor ideje, hogy mondjuk te ne utazzál nagyon sehova. És elkezdték letiltani, a pontszámát D-szintre minősítették.
0: Gondolom az A jó.
1: Hát az, igen.
0: Az onnan jó.
1: Csak hát aki a mintapolgár.
0: Mintapolgár
1: aki,
0: az A.
1: Így van, az valószínűleg az A. Eltiltották a repülőkről, nem ülhetett nagysebességű vonatra, bizonyos szállodákban nem kaphatott szobát.
0: De várj, ez hogy néz ki? Hát ő az őrült kutya. Hát tudom, ezt lepofozza a kalauzt. Mi az, hogy nem engedik fel a vasútra, érted? Nem engedek főszállni. Micsoda? Dure csalle.
1: Milyen jegy?
0: Kicsoda? Micsoda?
1: Mit hunyorítasz? Nyisd ki a szemet!
0: Dur!
1: Na azért mondom, hogy igen, úgyhogy ez igen, hogyha valamit
0: és akkor gondolok. És akkor most mi van velem? Most akkor
1: várjál. És nem nagyon hagyta ezt abba, úgyhogy a kínai hatóság...
0: Nagyon főidegesítették ezeket a
1: társasok. Hát őrült kutya. Tehát a kínai hatóságok nyomására és az utazási tilalmak ellenére sem adta föl egyébként, hogy 19-ben még egy Wing Chun mestert is kihívott. És akkor igazából a hatóságok már úgy voltak, hogy jóban csináljátok, csak annyira tartottak attól, hogy megint meggyalázza valaki, és ráadásul ugyanaz, hogy feltételeket szabtak, hogy mehet oda a meccsre. Nem használhatta a saját nevét a plakátokon, tehát az őrült kutyát azt nem lehetett föltüntetni, helyette Téli Dinnye néven kellett. És ez egy halálkomoly, tehát egy utána kerestem, ez valós. Az arcát vastag bohós minket kellett eltakarnia, hogy az élő közvetítéseket ne lehessen felismerni, tehát nagyon az legyen, hogy az őrült kutya már a harmadik Wing Chun mestert üti agyon.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez így kellett, természetesen kevesebb, mint egy perc alatt kész, kicsináltam a másikat, szóval tehát 10 másodperc egyszer bele se mentek,
0: bohózmax ide vagy oda,
1: bohózmax meg Téli Dinnye, teljesen mint egy mi, oda vett, csat, egy perc volt az életből a másiknak. Úgyhogy vannak ilyen esetek egyébként.
0: Őrült kutya.
1: Harcművészetekben is. Őrült kutya. Imádom.
0: Jó, hát azt így bevezetésnek csak azért mondtuk, hiszen 8 óra után Sárközi Robi érkezik majd hozzánk.
1: A Sárközi MMA teamnek az alapítója, és ő fog mesélni majd az idei idényéről, meg a jövő idényéről, meg a múltról.
0: Versenyekről, stb.
1: Így van.
0: Úgyhogy erre
1: kell. Megint hallgatni, meg majd lesz játékunk is, ne felejtsétek. Mert közeleg a 7-es óra, amikor zene meg a szöveg játék van.
0: Meg a 8-as, mint
1: meg a 8-as, és közeleg, meg a 9-es már itt van a nyakunkon.
0: Jó, illetve akkor most még azt mondjuk el, hogy van egy ilyen bérletünk is, amit ki fogunk sorsolni a héten.
1: A héten kisorsolunk, ez egy mini bérlet gyakorlatilag a Pick Szeged 3 mérkőzésére, 2 BL mérkőzésre és 1 hazai mérkőzésre.
0: De várj, milyen mérkőzés? Hát a Veszprém ellenére.
1: Ja, és a Veszprém ellenére. Az lesz a hazai, vagy az a BL?
0: Így van, nem az a hazai.
1: Na, ennyire vagyok képbe, de a lényeg, ez nálunk lesz kisorsolva a héten, majd infokkal később jövünk, úgyhogy megéri minket hallgatni, és hogyha valaki fel akar köszönteni valakit, abba is írja bele. Jó, hogy kézilabda.
0: Valamit írjon be, vagy MMA, azt írja bele.

0: Úgy bizony, kérem szépen. Hát, hogyha valaki nem bólogatott erre, azt nézesse meg magát valami orvossal, annak fáj a nyaka.
1: Az biztos. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió 88 reggelizés közben, autóvezetés közben, bárhol is ott vagyunk.
2: Jó, hogyha éppen reggelit készítesz, akkor neked tök jó.
1: Segítünk enni.
2: Mert még nem indultál el. Vagy nem biztos, hogy jó egyébként. Hát, nem indultál meg ezt, vagy látjuk. Ezt a később fogjuk látni.
1: Nézzünk szét a online lapokba. Nem nagyon offline, mert nem sok van. Azt mondja, hogy Szegeder.hu-n írja, sétáló erdő, minden kiderül a Klauzál téri fásításról. Kérem szépen, itt, hogy is néznek ki? Ott a Klauzál téren, hogyha mostanában volt valaki, akkor látod, hogy csomó ilyen fa történik ott. Ezt azért mondtam ilyen szépen magyartalanul, hogy fölkapja mindenki a fejét, és nézze meg a Szegederen ezt a cikket.
2: De ma egy ilyen reggelünk van. Szeged.hu írta meg. Sóvirág és őszi rózsa. A megyében is lilába öltöznek ősszel a szikes puszták.
3: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakért.

0: Get Lucky, itt a 88-ban, szép öreget kívánunk mindenkinek. A következő órában játszani fogunk, úgyhogy érdemes lesz majd fülelni. Zene meg a szöveg.
1: Zene meg a szöveg, játék lesz, dalcím és előadó kell majd nekünk. Megmutatunk egy 10 másodperces részletet, és hogyha eltaláltad, akkor a Klasszik Grill szerb étterembe kapsz egy 10.000 forintos meghívást. Helyben fogyasztásra, tehát nincs elvitel, meg izé, hozd
0: már
1: ki.
0: Jó, oké. Bocsánat.
1: Na, ez fog történni. 6 fok van, 24 a maximum. Napos idő lesz front nélkül.
0: Jó reggelt.
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
4: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
4: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
4: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.

0: Vált rendez a Sándorfalvi Ipartestület szombaton. Az ingyenes eseményen a főzőverseny mellett zenés és táncos programokkal is készülnek, az este csúcspontjaként a Coco Bongo együttes lép majd fel. Jenei Csaba elnök hozzátette, délután 4 órától egy óriási letfalon a Lecsó című animációs filmet is vetítik majd.
1: Egy órakor lenne egy megnyitó, a film után lenne a főzőverseny eredményhirdetése, és 22 órakor tervezzük a rendezvény zárását. A gyerekeknek is készülünk, természetesen lesz ugrálóvár és egyéb más gyermekjátékok.
0: Kiderült, hogy mit keresnek a cserepes fák a Klauzál téren. Ahogy arról korábban beszámoltunk, összesen 90 fát vittek a belváros szívébe a szegedi környezetgazdák. Most kiderült, ez a sétáló erdő, Walking Trees elnevezésű környezetvédelmi kezdeményezés első állomása. A program célja, hogy egyszerű és látványos módon mutassa meg, mennyit jelentenek a fák a városban. A következő hetekben a fák egy része a Kárász utcán átsétál a Dugonics térre. Ma, október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk. A kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította október 6-át arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos gróf volt az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Ezen a napon az állami lobogót félárbolcra ereszték, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezik. Emlékezést tartanak. És végül a pénz nem boldogít, de a macska igen. Nagyjából így lehetne összefoglalni annak a kutatásnak az eredményét, amit egy nemzetközi kutatócsoport készített el, amikor a macskák és a boldogság közötti összefüggést kereste. A szakemberek megvizsgálták az összefüggést a boldogság szintje, a házi macskák sűrűsége és a toxoplazma gondi fertőzöttségi aránya között. Arra jutottak, hogy azok

0: Ma fertőzés is csökkent. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Köszi, Ági. No hát, amit egy fél órája mondtunk közlekedés ügyben, hogy
3: kezd nem az... igaz lenni.
2: Most már kezd. Most akkor... már a Makaiúton azért van, vagyogatnak. Ami ultimate kedvencem, az az Algyai út, az, aki onnan járnak be, nem
3: oda
2: tudom.
3: Vissza.
2: De minden irányból jó néz ki, hogy ott végigáll a sor. Tehát, hogy oda is mindenkinek kitartást kívánunk, meg mondanánk B-verziót, de nem nagyon van.
3: Igen, tehát azt mondja, hogy az Algyai út az igen csak sűrű, de kezd sűrűsödni a forgalmat. Az ötös úton, a régi ötösön, az M43 felhajtó környékén, a körforgalomnál ugyanezt történik egyébként a Makai és Szőlegi úton, Szabadkai úton, Dorosmai úton és a belvárosban, és gyanítom, hogy nem soká indul a Székelysoron és a Népkessoron, és kitartás a mai közlekedéshez.
2: Na és akkor ebben az órában játszani fogunk, mert kicsit a Nemzetek Ligájával is foglalkozunk.
3: Zene meg a szöveg, játék 06-32-99-88-88, küldd el, hogy?
2: Küldd azt, hogy hogy?
3: Küldd el, hogy hogy?
2: Jó reggelt!
1: 8-ban 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk.

0: Major Lazer, jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt 5 perc, ez itt a Rádió 88.
1: Benne pedig az őrület reggel.
0: Ez a mega.
1: Ez a mega, és akkor áradnak készül. A szülinapos tortás SMS-ek.
0: Készüljetek, mert mindjárt megtudjuk azt, hogy ez a Nemzetek Ligája, ez micsoda, és hogyha valaki nem tudná, mert hogy ugye tegnap történt egy mérkőzés, meg az egy visszavágó, Ukrajna-Magyarország történet volt, ugye ennek kapcsán már beszélgettünk egy picit, mert hogy az első mérkőzés, amikor Magyarország-Ukrajna volt, ugye, volt egy kisebb csetepaté, és akkor erről így beszélgettünk már korábban, hogy ott a meccs végén picit összeszólalkozott a Szobosz Laci, meg a, vagy nem is tudom már mi volt, a lényeg, hogy most megtörtént a visszavágó. És mivel, hogy én nem vagyok annyira update, nem tudom, kedves Dániel, te mennyire vagy az.
1: Fociban?
0: Utána kellett nézzek, hogy egyáltalán mi ez a Nemzetek Ligája, mert hogy így ezt a bajnokok ligáját azt tudom, mert az a bajnok csapatok az a Becknek az utódja, van a Kek, az most nem tudom, hogy azt minek hívják, ugye a Kek az a kupagyőztesek,
1: ahol ja, a kupája volt régen. Ja, azt hittem, az meg a kieső csapatok.
0: Az nem hülyeség, adom, hogy kéne egyet csinálni.
1: Én csinálnék egyet, ilyen, nem tudom, hogy emlékszel-e, régen volt az Erik az angolna.
0: Igen,
1: az olimpián, hogy ő gyakorlatilag...
0: Híres úszó.
1: Hát híres úszó, ugye, hogy ő egyedüliként kvalifikálta magát az országából, mint úszó, de hogy abban az országban, azt hiszem, ahol ő gyakorolt, nem nagyon vannak medencék, és ahol ő gyakorolt, ez egy hotelnek volt, azt hiszem, a 20 méter hosszú medencéje, és akkor ott próbálták megtanítani úszni, meg ott próbáltak egy kicsi állóképességet beleverni, és hát ugye Erik az angolna annyira béna volt, hogy ugye minden sávba átment, meg átvert, meg átevezte magát, meg a végén már alig tudott kiúszni a partra, hogyha emlékszel, hát már majdnem ki kellett húzni, akkor nézi ilyen ő még, ott drukkolt neki, hogy hát valaki húzza már ki ezt a gyereket a medencéből. Na ez olimpián történt, és őt egyedül kellett elindítani, olyan béna volt. Na
0: most Egyenlítői Guineában
1: ért. Egyenlítői Guineában, igen, és ott az egyetlen volt, aki kvalifikálta magát, hát mert ő volt az egyetlen, aki kb. Valamennyire úszni tudott, csak ugye ez olimpiára viszonylag kevés, de hiha vagy béna, hogy a téged nevez az országod, és leúszod azt, amit le kell, tehát azt hogy mit, hány száz métert kell leúszni, akkor mehetsz. Na hát ő ment. Én ugyanezt el tudnám képzelni minden sportágban. Szóval minden sportágban az utolsók, de a legutolsók. Na és ebből egy bajnokságot. Mert bajnokat és bajnokcsapatokat mindenki össze tud szedni.
0: Igen, volt, a Monty Pythonnak volt egyszer egy ilyen futballmérkőzés, azt hiszem, hogy orvosok a kalózokkal, és a kalózok fél lábok voltak, és az orvosok pedig fehérköpenybe fociztak, tehát ilyen ostoba hülyeség volt, de én imádtam akkor is. Na szóval Nemzetek Ligája, kérem szépen, az azt mondja itten az internetek, hogy 2014. március 17-én döntött az UEFA arról, hogy ez történjen meg, ez a Nemzetek Ligája nemzeti mutatvány. Az esemény elsősorban a barátságos mérkőzéseket kívánta helyettesíteni. Tehát akkor valahol mondhatjuk azt, hogy a Nemzetek Ligája az a focinak az Eurovíziós dalfesztiválja. Ezt kijelenthetjük?
1: Szóval a Nemzetek Ligája a futball. Tehát a Nemzetek Ligája a foci. Európa Liga.
0: Eurovíziós dalfesztiválja.
1: Csoda, hogy nem neveztük Charlie-t.
0: A Nemzetek Ligájában? Az mondjuk szép.
1: Azért Charlie-ra vigyázzunk, hogyha esetleg kiküldenénk akkor, vagy Pápa Jocit, nem? Akkor még elküldenénk tényleg a mieinket. Verbuválnánk egy csapatot. Friderikából, Pápa általában... Jocit és Charlie-ból.
0: Igen, az szép. Mert ugye általában...
1: És ez csak a csatásos hang.
0: Az Euróvíziós dalfesztivál egy kicsit így túlélték, ez egy tévéműsor egyébként. Tehát mindenki azt gondolja, hogy ez valami nagyon híres, ilyen valami megméretetés, ez egy tévéműsor. De utána olvastam, hogy Nemzetek Ligájában egyébként az valamennyit segít, hogyha az Európa-bajnokságra úgy nem nagyon tudsz kijutni, akkor innen azt egy kicsit így valami a másik sorban, egy picit ezt ebből így a Nemzetek Ligája sorrendjéből, tehát hogy te ott mennyire vagy béna, vagy mennyire vagy jó, akkor az alapján fognak téged oda valahova besorolni. Nyilván nem csak úgy, hogy annak a hely után ott még azért kell mindenféle csapatokkal játszani, hogy egyáltalán eljuss oda, ilyen pótselejtezők és egyéb izgalmak, de hogy olyan sok mindent ezt így nem, tehát hogy ez nem egy olyan, de lehet, hogy egyébként csak nekem nem, vagy nekünk nem, mások pedig ez rommá izgulják magukat ezen, de az Euróvíziós Dalfesztivál is ilyen, hogy ott is nagyon izgulnak.
1: Én szerintem a végén...
0: Nem tudom.
1: Azt már tényleg csak mi vettük komolyan. Nem, az
0: igen,
1: Európa...
0: de mi nagyon komolyan vettük.
1: De mi rohadt komolyan vettük, tehát hogy érted, egy olyan helyre, ahol mondjuk tényleg a norvégok megjelennek egy ilyen poén punk metal zenekarral, érted, és ilyen húsdarálónak van öltözve a csávó, meg minden ilyesmi, és oda kiküldjük a Charlie-t egy ilyen lágy jazz soul melódiával. Szóval érted, hogy szerintem tényleg csak mi vettük komolyan, meg azt hiszem a Pápai Jóci, nem tudom ki volt az utolsó, akit kiküldtünk egyébként az Euróvízióra, hogy mi egy meggyőződésünk volt, hogy ezt nekünk ezt pedig komolyan kell venni. Nem, senki nem vette rajtunk kívül komolyan. Ez tényleg ilyen freak show volt már a végére. És szerintem most is az. Tehát mindenki, minden
0: de nezetek, szerintem eredetileg is annak találták ki. Nem?
1: Nem, szerintem ez eredetileg normális, mert szerintem talán az abba vagy kiindult rajta. Tehát, hogy voltak olyan szereplői az Eurovíziós Dalfesztiválnak, akik tényleg innen kerültek ki, és innen lettek Európa vagy világhírűek. Hát ez az utóbbi évtizedben mondjuk szerintem ez teljesen átalakult, tehát hogy ez nem arról szól már. Mondom, ez egy ilyen cirkuszi mutatvány lett az egész. Minél hülyébb vagy, minden furább vagy, annál nagyobb eséllyel indulsz el rajta, és annál nagyobb eséllyel nyersz.
0: Jó, nálunk kisebb esélye is lehet nyerni. A hogy szót kell nekünk elküldeni SMS-be?
1: 0632998888, ez zene meg a szövegjáték, 10.000 forint Classic Grill.
0: Bizony. Utalvány. Na, és akkor még azt mondja, elmondjuk, hogy ha erre ráfrissítek, mert azért legyünk update-ek, most 7 fokot ír itt nekem az internet, és 25 lesz a mai napon, jó?
1: Tehát jó, nálam kérdező, 24.
0: Tehát ugyanaz, ami tegnap volt, tehát kb. Tehát reggel hideg, délután van melegecske.
1: Ha valaki nem olyan fázós, az engem kövessen. Ha valaki fázós, akkor genyelt.
0: Mert... Hülyeskedsz. Sima.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos indi-

0: Lost Frequencies és Where Are You Now? Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió 88, minden mellé is ott vagyunk, hogyha kell. 7 óra 13 perc van.
1: Na.
0: Vagy mindjárt
1: 7-8. Ugye az Európa Liga a gyakorlatilag az Eurovíziós dalfesztiválja a focinak. Erről beszélgettünk. És igazából tartom, szóval zeneközben is beszélgettünk erről, és igazából valóban így van, hogyha belegondolsz. Tehát, hogy ez ilyen... ugye az Eurovíziós dalfesztivál, ugye már csak mi vettük komolyan, ugye mindenki elküldte a leghülyébb embert az országából, tehát hogy vagy ez a legfurább embert az országából, nem úgy leghülyébb, tehát a szó pozitív értelmében, tehát tényleg a norvégok a végén, meg a finnek, meg az ilyen beteges skandináv országok már olyan zenekarokat küldtek, hogy már ők is tudták, hogy ez valami katasztrófa, és ezekkel voltunk versenyben. És mi meg... A magyar mit csináltak, amikor már senki nem veszi komolyan a világon az Eurovíziós dalfesztivált, már olyanok is indulhatnak az Eurovízión, akik nem is Európában vannak, ugye? Azt hiszem, nem is tudom melyik ország volt, hogy már, tehát konkrétan nincs köze Európához, és mi csináltunk erre egy tévéműsort, az akkori köztévé, ugye ezt most el kell választani korszakhatárra, az már megtörtént, az akkori köztévé a dalt megalkotta, aminek az volt a lényege, hogy egy ilyen kamu showműsort csináltak arra, hogy kit nevezünk majd az Eurovízióra, és a dalt az olyan jól kitalálták, mert hogy ezek okos emberek voltak ám, ennyi milliárdból jól csinálták, amit csináltak, hogy csináltak egy versenyt, de mindenki minden alkalommal ugyanazt énekelte.
0: Na! Hát ilyet még nem csinált senki, mi?
1: Ugye?
0: Mi
1: tudjuk, mindenki más.
0: Én egyetlen részre láttam ebből, bocsássatok.
1: Mindenki mást énekel, mert előadók verse. Nem. Mi a dalt versenyeztetjük. És csinálunk egy több hétig tartó tévéműsort abból, hogy mindenki minden héten elénekli ugyanazt a dalt.
0: De ugyanúgy a hangszerelése, vagy az volt a más benne, vagy más ruhát vettek fel, vagy mi volt a diffi?
1: Hát nem tudom, én csak így bele-bele néztem ebbe, de hogy az, hogy ez, hát elképesztő. A legfrissebb évad, ugye a dal 2026, a győztes Revadam Veled álmodtam című dala. Uh-huh. Na ez győz, na!
0: Meg vagyunk.
1: Na, egyébként mi megsértődtünk az Eurovízióra, és a dalt már csak úgy magunkba csináltuk, mert már nem küldtük ki a győztest. Szóval mi azért
0: mi
1: nem
0: csak tudjuk duplán, magunknak,
1: mi nem van. Duplán, mi triplán hülyék vagyunk.
0: Egyébként 1956-ban tartották Svájcban az első Eurovízilót, és hát itt vannak ilyen szabályok, most néztem utána, a dalok legfeljebb 3 percesek lehetnek, a színpadon pedig legfeljebb 6 fő tartózkodhat egyszerre. Kérem szépen, tehát az azt jelenti, hogy van, ha egy énekes van, akkor 5 táncos lehet körülöttem, mert ugye az úgy kb.
1: Na mi ezért nem neveztük a 100 tagú cigány zenekart, mert buktuk.
0: Azt már 0-nál.
1: Az 5 tagút meg minek küldjük ki? Hát mennyi szólam kimarad, nem?
0: Értelmetlen lett volna. Na, azt mondja, közlekedés ügyben hogy állunk, azt még nézzük meg. Újszegeden már azért vannak jócskán autósok.
1: A belvárosi híd az ugye akadozik, ugye ez a Székelysor szerintem nem soká ugyanúgy be fog állni, ahogy beszokott. A Nagykörút is alakul, de a bevezető utak igazából, hát az Algyői út, az Elesett, Makai út, Szőregi út, Sándorfalvi út, Szabadkai út, Dorozsmai út, gyakorlatilag ami Szegedre vezet, az mind torlódás és dugó. Ne foglalkozz el ezzel.
0: Közben zenészek megsértődtek, lehet, hogy ezek is indultak
1: lehet,
0: a dalba.
1: Kivonultak.
0: Nem lehet? Sivá lehet.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalat.
0: Jó, hát itt némi problémákba csavarodtunk bele, úgy tűnik a helyzethez képest.
1: Oda se neki, jó sikerült a frissítés. 6 fok 24 a maximum, napos idő.
0: Bizonyám, ez lesz most, illetve hát hírek is.
2: Támogatta reméljük. A Gyomándrődi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
3: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
3: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
3: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része.
4: A
2: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
4: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stop autósiskola.hu.
5: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgásklinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgásklinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
6: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
7: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október

0: Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
1: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
2: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
1: És a segítség kell?
2: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
3: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik. Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
4: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Németh Nyílászárók Gyoma Endrőd. www.nemethkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
5: Megnyílt a Léla könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
6: Szegedi Árkádban.
5: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Léla könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
7: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
8: Vedd ezt fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
0: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen Musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillag Fény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
6: Ez reklám volt.
9: Centenáriumi ünnepség sorozat kezdődött a Petőfi telepi Petőfi Sándor általános iskolában, ahol 100 éve kezdődött meg a tanítás. Labancni Bányász Anett igazgató elmondta, hogy ez alkalomból időkapszulát helyeztek el az iskola aulájában, amibe a tantestületi névsor, órarend, a menza étlapja és fotók kerültek. November 30-ig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöldrend számát kell lecserélni Magyarországon. A határidő után közúti ellenőrzéskor a hatóság bevonhatja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, valamint kezdeményezheti a jármű forgalomból történő kivonását. És minden idők legjövedelmezőbb filmje lett a 2019-es Bosszúállók végjáték, megelőzve a 2009-es Avatar bevételi rekordját azáltal, hogy újra látható a mozikban. Azért küldték újra moziba a filmet, hogy felcsigázzák az érdeklődést a decemberben esedékes következő rész, a Bosszúállók Dr. Doom ébredése előtt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Köszönjük szépen!
11: És akkor mondjam a játékokat.
10: Ne, azt mondja az, hogy meg közlekedési infót mondja.
11: Tudom.
10: Ha tudsz.
11: Na, kérlek szépen, egészen a repülőtérig ott be van tugulva, az 55-ös például Kiskundorozsmán, már Kiskundorozsmán be van, úgyhogy hát így, a régi 5-ös is ugye az M43-asig.
10: Oké, okay. Ézvesz van, itt van velünk Marcsi a Tempotaxitól. Halló!
12: Jó reggelt, sziasztok! Szokásosan nagy a forgalom a bevezető utakon, különösen a Bajai, a Budapesti és a Sándorfalvi úton. A József Attila Sugár út és Római körút kereszteződésében csak több lámpaváltással lehet tovább haladni a belváros és Újszeged irányába is. Tiszelős körúton is sok az autó, az Annak út és a klinikák között lassú haladásra kell számítani. A Makai úton érkező autók torlódást okoznak a Temesvári körúton, a Csanádi és Vedres utcában, Székelysoron, valamint a belvárosi hídon is. A Bertalan híd még egy kicsit tempósabban járható, inkább ezt javasoljuk a közlekedőknek. Balesetmentes jó utat kívánok a Tempotaxi munkatársai nevében.
10: Köszönjük szépen az infókat, és hogyha már vezetés, akkor érkezzen a drive-by. Most még, hogyha szeretnétek velünk játszani, akkor küldjetek el a...
11: Hogy szót SMS-ben 06 30 299 88 88.
10: Ezt. Hogy?

0: Temper Cityt hallottuk itt a 88-on, most pedig...
1: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk...
2: Mai játékosunk Péter, hello!
0: Péter, a barátaim csak Peti, hello!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello, jól mondtam azt a Petit, vagy nem szeretett, hogyha petiznek?
3: De mindenki petizik.
0: Mindenki petizik, jó,
2: jó, akkor okay. Peter.
0: Na, kedves Peter!
2: Zene meg a szöveg játék, fel kell ismerni a dalt és előadót, megnyer, megmondjuk, Gedzó megmondja, hogy milyen hosszú a dal.
0: Már mondom is, kérlek szépen, 3-10. 3 perc 10.
2: Honnan játsszuk azt a 10 másodpercet, amit meg szeretnél hallgatni, valamint az ének vagy a zenesávot kéred?
3: Az éneket, és mondjuk 40 másodperc.
2: 40 másodperc is ének. Jó, halljuk.
0: Így is van. Na figyelj, már mutatom is, ezt lejjebb tekerem, ezt följebb, és figyelj.

0: még naiv.
1: És pontot mondta volna a refrént.
2: Pont a refrénnél.
1: Mondta a refrénnél, megállítottam, így is 11-et adtam pluszba. Rendes vagyok. Na mi lehet ez?
3: Köszönöm szépen, az egy másodpercet. Megmondom, hogy szintén lövésem nincs.
1: Halvány fogalmat sincsen.
2: Ne csinál, nem bulisztál, nem bulisztál a 2000-es évek elején közepén. Fiatal vagy?
3: Nem, már 50 pluszos.
1: Hát akkor ezt valahol tudnod kell, ezt tudnod kell, mert ezt annak idején ordinári módon. Egy nagyon picit jó, segítek még egy két másodperccel, jó?
2: Jó.
1: Figyelj, mutatom, ez két másodpercet még lejátszok, és akkor ebből tudnod kell.
0: A táncolj, forró véred, üzzön téged, új éges.
1: Na. Na, ugye, hogy? Ugye, hogy?
2: Én nem azt mondja, hogy csávolj.
1: De mondhatnád, van egy adótorony. Na?
3: Igen, meg a bográt. Figyeljetek, komolyan nem, rövid zárat nem ugrik be, ne haragudjatok.
1: Semmel, többé, ne viccel már. Mi haragudnánk. Mutatom az egészet, jó, figyelj, hogy néz ki zenével is. Nem. Na?
2: Utolsó eset.
3: Ennél többet nem tudtok már segíteni, tudom, de bocs, nem jön be.
1: Jó, oké, semmi baj. Desperádónak a Táncolj című dala volt egyébként.
3: Ha, okay.
1: A Desperado, hát ha máshonnan nem, Antonio Banderas kapcsán biztos, hogy eszedbe.
2: Sajnáljuk.
3: Igen.
1: És mostantól után is fogod az egészet, mert hogy nem jutott eszedbe.
2: Jó, hallgass minket meg, semmi baj. Hallgass majd a délután is ott, és rengeteg játék lesz majd.
1: Így van.
2: Bürgés Dávidnál is, meg a meg
1: holnap,
2: BKG-nál is.
1: Holnap játszunk, sőt a héten kérlek szépen elmondom neked, hogy három meccses triplázó minibérletet is fogunk sorsolni a Pick meccsekre, úgyhogy azt is nyugodtan megnyerhet.
2: Úgyhogy hallgass
3: minket. Van éves, úgyhogy köszönöm.
1: Ja, hát az jó megnyű. Ja, bocsássál meg. Oké, kedves Péter, illetve Peti. Akkor köszönjük szépen, további szép napot, és akkor játsszál meg legközelebb is. Szevasz, ciao. Na hát nem volt ez annyira könnyű, akkor ezek szerint nem baj, holnap is játszunk, jó? Az a biztos.
0: Támogatta a Classic Grill szervéterem Szeged első parás konyhája.
1: Most pedig mennünk rá az utakra, Dáni.
2: Sándor Favi út és az Algyői út borzalmasan be van állva, iszonyatos torlódás van. Úgy látom, hogy Dorozsmán is, valamint ott az 55-ös úton a repülőtérig áll a sor egészen a körforgalomtól. A Makai út már kezd egy kicsit felszabadulni, a Temesvári körül is az Új híd, a Belvárosi híd és a Székely sor és a Népkert sor az ugyanúgy be van dúgulva.
1: Jön a Max!
0: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Édes, de pszichopata. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Mennyit ismerünk?
0: Igen, 6 és fél perc van 3-8. Ez így. Egy közép-európai idő szerint megyünk, és ezt mondtam most itt be.
1: Na, és közben egyébként áradnak ugye a szülinapi tortáért az SMS-ek, mert hogy az lesz majd ugye a Bürgés Dávidnál, így de van. Ott még lesz egyébként a Hello Szeged című műsorban az I Love Szeged játék is, ahol még pluszban van ajándék, akkor lesz a Lottig a Mixerben is ajándék, az majd a BKG-nál lesz, és majd utána a Lucky Let's Go-ban is lesz ajándék egész nap.
0: Őrület, és nálunk is a héten, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni, hiszen egy triplázó minibérletet fogunk kisorsan, nem is egyet, hanem kettőt, kérem szépen, triplázó minibérletet fogunk adni valakinek.
1: Egyébként nem olyan mini, szóval tök normális méretű, csak így hívjuk, mert hogy csak háromra szól.
0: Igen, két BL meccsre, illetve a Veszprém elleni hazai mérkőzésre.
1: Pixeget.
0: Így van, 10-én, 22-én lesznek a BL meccsek, és november 14-én lesz a Veszprém elleni, hát mondhatjuk örökrangadó.
1: Az, hogy erre az örökrangadóra és a két BL mérkőzésre mikor sorsoljuk ki a bérletet, ez majd később fog.
0: A héten mindenképpen, mert hogy a 10-én szombaton már a portugálokkal játszunk, úgyhogy...
1: Igen, tehát nálunk lesz a sorsás, nem tudod, hogy mikor, és be fogjuk mondani, hogy hogy lesz a sorsás, és azt se tudod mikor, mert azt viszont nem mi mondjuk be.
0: Így van, fülek rajta.
1: Na, Fülek az egy szép hely.
0: Az állítólag az egy szép hely. Na most, hogy fog összejönni? Hogy fog összejönni? A Nemzetek Ligája, az Eurovíziós Dalfesztivál, és az, hogy a Sárközi Röbi lesz itt 8 órától, a Sárközi MMA-tól, ezt még nem tudtuk még teljesen megfejteni, de lesz, van egy kapcsolódási pont, biztos, hogy lesz. Azt nem tudom még, hogy mi. Majd megkérdezik.
1: Várjál, mindjárt megnézem, van egy tippem, hogy hol kapcsolódunk, várjál.
0: Na, végre van valami közös. Jó, szóval beszélgetünk már itt mindenről, és azt még nem tudom, hogy elmondtuk egyáltalán, hogy ugye 2-1-re nyertünk, vagy hát 1-2 lett a mérkőzésnek a végeredménye.
1: Akkor mondom, figyelj.
0: Na, mondd-e.
1: Szóval a Belgrád arénában volt 2018-ban az Eurovíziós Dalfesztivál.
0: Igen.
1: És most Szemendrei Zoé bajnoki címet nyert Belgrádban a Robiékkal.
0: Ennyi.
1: Hogyha valaki, hát, ha valaki nem tudta volna, ezt is meg tudom oldani, szóval...
0: Látjátok, semmi pillanat alatt összerakjuk ezt az egészet. Ez ennyiből tart. Nálunk, hogyha éppen úgy van, akkor nyugodtan lehet.
1: Miről kezdtél beszélni, mert nem is figyeltem.
0: Arról, hogy ez hogy nézett ki, meg hogy tegnap nyertünk, vagy hát nyertek, most már nem tudom már, hogy miket mondjak, mert már most Dani rám fog szólni. Szóval, hogy Ukrajna-Magyarország 1-2 lett.
1: Engem igazából az érdekel, hogy miben reménykedünk, szóval, hogy mert ugye régen azért ennél sokkal, de sokkal rosszabb volt a magyar foci, hogyha emlékszel. Tehát ilyen 10 pár éve ugye a teljes mélypontján volt szerintem, és azóta azért valamennyit azért fejlődik ez a dolog. Tényleg ilyen játékosaink, akik tényleg európai topligában szerepelnek, mint a Szoboszlai, meg a Kerkez, meg ilyenek azért nem nagyon voltak, ugye. Úgyhogy láthatóan fejlődik ez a dolog, csak olyan, mintha nem tudott volna tovább fejlődni, és olyan, mintha elérte volna a fejlődési pontjának maximumát Rossi mellett. Nem tudom. Mondom, nem értek annyira fotóhoz, én csak a cikkeket szoktam elolvasni, de én azért már találkozok olyan cikkekkel, amik inkább a Rossinak a teljesítményét kérdőjelezik meg, hogy valóban jó-e az irány, valóban jó fele menjünk-e, valóban olyan nagy vizionárius és mágus sem, mint ahogy gondolják, mert most abbra lehet következtetni, azért nem annyira. Tehát, hogy körülbelül ez lesz.
0: Tehát, hogy vannak jó játékosok, csak nincsenek jó használva?
1: Igen, vagy nincsenek jó használva, vagy rossz a taktika, vagy rossz általában. Valami rossz, tehát, hogy valami nem úgy működik. Lehet, hogy az edzőtáborok a rosszak, a felépítés, a bármi, lehet teljesen mindegy, hogy micsoda, valami, ami vezetőségi szinttől érkezik.
0: Azt nem mondhatjuk, hogy nézőszámban rosszak lennénk, hiszen akármikor játszik a válogatott, akkor gyakorlatilag teljesen teltházasson bárhol, nem? Tehát, hogy mondjuk Puskásban játszanak leginkább, de hogy ott az azért közel teltházas.
1: Jó, hát azért volt egy 16 évnyi lendület, amikor azt hallgatod, hogy futball, szóval azért ez is benne van egy picit szerintem. Azért a másik, hogy az is benne van, hogy most tényleg jobb valamivel. Tehát érted, hogy van miért azért kimenni. Tehát a lehetősége egyszer, az a baj, hogy mindig benne van annak, hogy nyerünk. Mindig, valahogy mindig benne van az, hogy esetleg majd most jobb lesz. Nem mindig igaz ez, nem mindig jön be, de a várakozás az, hogy esetleg, és akkor kimegy az a rengeteg ember, mert hogy akkor együtt akar majd része lenni annak a csodálatos élménynek, hogy 60 ezer ember együtt üvölti, hogy gól, és akkor most nagyon örülünk. Ez egyébként baromi jó érzés, hogyha emlékszem, mi együtt néztük még valamelyik Európa bajnoksága 12-14 éve. A Széchenyi téren volt egy ilyen hatalmas kivonulás, és akkor ott volt kivetítő, meg sörpadok, meg gyakorlatilag egy kis mini sörfesztivál, és akkor ott néztük minden este, volt azt hiszem a Rádió 88-nak egy helyszín, és akkor oda mi be guboztunk, és onnan néztük a meccseket minden nap.
0: Stefán haverunk volt a főszurkoló, az szétüvöltötte magát.
1: Stefán volt a főszurkoló, így van, innen is csókoljuk, de hogy az... Én ott tapasztaltam meg először, addig teljesen úgy voltam vele, mint annyira utáltam, mint gyerekkoromban a Balatont, az amerikaiakat, meg Pestet. De ugyanemellé beraktam a focit is, hogy én már pedig soha az életemben nem fogok szurkolni, és ott először tapasztaltam meg azt a fajta, szerintem valószínűleg tömegpszichózist, ami így visz téged, egyszerűen az, hogy ez ilyen közös győzelem, közös mámor, és ennek, hogyha te úgy döntesz, akkor te is része vagy. Tehát, hogyha elfogadod azt, hogy ez a tied is, akkor ennek része lehetsz. És ez egy valami jó érzés volt, és szerintem ezért járnak ki az emberek meccsre.
0: És egyébként valószínűleg a küzdősportokban is ez lehet.
1: Hát biztos, hogy benne. Már... Hát a sportnak eleve ez a lényege szerintem. Nem? Tehát az összes sportnak, most a sakk is, hogyha Polgár Juditot nézed, akkor a sakk is olyan, hogy fogod, és az ő győzelme és szurkolsz, és hogyha sakk rajongó vagy, akkor az ugyanúgy a te győzelmed is. Ez az egésznek a trükkje.
0: Na, hát akkor mindjárt rátérünk részletesebben az MMA-ra. Előtt aztán nagyon sem, még Sean Paul.
1: És a She Doesn't Mind. Ez a mega jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Hello!

Confession of the Groom.

0: Kazár és a sírás rívás a diszkóban című dalt hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt mindenkinek! 6 fok van, 24 lesz a maximum, napos idő, front nem lesz. Ez történik.
0: Vendégünk pedig már megérkezett, úgyhogy a hírek után vele folytatjuk. Jó reggelt!
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Sötétben tapogatózol az utakon?
3: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
5: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a szegedi Osram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
6: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Retinafotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
8: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák!
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
10: OTP. Itt vagyunk.
11: Az idő múlik, az érték örök. 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
12: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít? Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
2: Ez reklám volt.
13: Nemzetközi önkéntes találkozót hirdetett a hétvégén a Szegedi Talentum Alapítvány. A rendezvényen összesen 7 ország önkéntesei osztották meg egymással a tapasztalataikat. A szombat esti gálának kiemelkedő munkát végző önkénteseket is díjazták. Zsivkovicsné Gyenes Krisztina, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, az önkéntesek önmaguk közül szavazták meg a díjazottakat, akik elismerő oklevelet és ajándékot kaptak.
14: Minden országból 2 díjazott volt, az egyik szavazás alapján történt, a másik pedig úgy, hogy maguk a szervezetek, akik ide érkeztek, önkéntes szervezetek jelöltek olyan szemét, akit méltónak tartanak arra, hogy képviselje az önkéntességet. Szeretnénk, hogyha majd a jövőben a többi visegrádi országban is akár ez folytatódhatna.
13: Tavaly 26 kórházi fertőzés történt a Hódmezővásárhelyi Makói Egészségügyi Ellátóközpont egységeiben, ami az országos átlagnál jóval kevesebb. Az intézmény honlapján azt írták, továbbra is kiemelt figyelmet kapnak a higiénés és fertőtlenítési szabályok, a fertőzések korai felismerése, a szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, valamint az esetek folyamatos nyomon követése és szakmai értékelése. Ennek érdekében intézkedési tervet készítenek. Az abban meghatározott feladatok és szakmai előírások következetes betartása hozzájárul a fertőzések kockázatának további csökkentéséhez és a beteg biztonság növeléséhez. Több órán át zárt ajtók mögött hallgatta meg a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Pétert a kínai BYD-vel kiépített kapcsolatairól. A volt külgazdasági és külügyminiszter ellen azért indult vizsgálat, mert lemondása után a kínai autóipari vállalatnál vállalt vezetői pozíciót, ami felveti a nemzetbiztonsági kockázatok és az összeférhetetlenség gyanúját. Szakó Cirbus Pál, a testület tisztás tagja, a meghallgatás után a Telexnek elmondta, a volt külügyminiszter a zárt ajtók mögött mindenre azt válaszolta, hogy a lelki ismerete tiszta. Szerinte ez csak az első felvonás, még legalább két meghallgatás várható, és az sem kizárt, hogy Szijjártót ismét beidézik. És ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan, mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. Már többször is új premier dátumot kapott, de most megint nem tudni, mi lesz a filmmel. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az infókat. No, valami lett.
1: Kaptuk egy SMS-t, hogy lerobbant a Trend Train az Aradi tér felé. Most nézem a Google-nek a forgalmi térképét, én nem látok akkora fennakadás, de azért valami történik. Tehát ott az Rényi utcán már ott azért van egy kis dugó. Egyébként a városba bevezető utak már kicsit szabadulnak fel, az Agyi út még nem, a Makai út viszont már, hogyha jól látom, jól járható, az 55-ös út is már kezd egy kicsit tisztulni, és hát így. Tehát hát ennyi a forgalom minden.
0: Aradi vértanúk terénél azért van még azért bőven, illetve hát az, amit szoktunk emlegetni, az Árvíz emlékmű és az Aradi vértanúk tere közötti szakasz is bőven. Meg hát, és a Boldogasszony sugár úton.
1: Ami garantált, az mindig a Székelysor és a Belvárosi híd és az új híd.
0: Jó, ha bármi lenne, küldjetek el, köszi, jó utat!
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
1: Minden infót megköszönünk 0-32-99-88-88, ide küldjétek el, ami van, mondjuk közlekedésből, meg hogyha játszani szeretnétek, meg egész nap játékokkal várunk. A vendégünk megérkezett, ez a Mega Jó Reggelt.
0: Harry Styles jön.

0: A jó amerikai lányok, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra múlt 2 perccel, ez itt az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, és vendégünk Sárközi Robi. Szia Robi!
2: Hello! Sziasztok, jó reggelt! Azt hittem úgy köszönsz, hogy jó reggelt Vietnám.
0: Nem mertem, azt előtte Adrian Kronauer, ugye, aha, aki annak idején ezt nyomta. Hello Robi, hát hoztál nekünk egy csomó minden eszközt is, amit majd, hát azt nem mondom, hogy kipróbálunk, csak majd megnézegetjük, jó, egyelőre.
1: Okay. De ha valaki most kapcsolódik be, akkor ugye a Sárközi MMA team múltjáról, jelenéről, jövőjéről beszélgetünk egy kicsit, meg egyébként arról is, hogy mi az MMA, mert hogy ez egy kevert harcművészet, de hogy harcművészet vagy küzdősportnak minősül?
2: Én úgy gondolom, mind a kettő, mert a művészet is benne van, tehát itt azért eléggé gondolkozásba esel, mikor egy-egy ellenfelet kiválasztanak neked, áttanulmányozod, hogy oldod meg, tehát ez a művészet része. A másik meg a sport része, hogy fel kell készülni az adott helyzetre, adott küzdelemre, adott versenyre. Úgyhogy ez egy összetett meló, abban mindenből tudnod kell egy kicsit, birkózás, jiu-jitsu, box, thai box rész, tehát annyi mindent össze azért mix martial arts, hogy itt mindent tudnod kell.
0: És akkor az van, hogy amikor mondjuk készültök fel egy ellenfélre, akkor ott megnézitek, hogy melyik, ami mondjuk, mit tudom, a földharcba erősebb, stb. És akkor arra azt a részt, tehát van egy alapból, amit te mondtál, hogy alapból mindenhez értesz egy kicsit, vagy nagyon, és akkor arra mondjuk egy videózás alapján arra gyúrtok rá, hogy oké, akkor figyelj, ő erősebb földharcba, akkor neked is arra kéne kicsit
2: jobban rá. Igen, két részre osztom ezt. Az egyik az amatőr versenyzés. Amatőrbe ugye benevezel az adott versenyre, ott akárkit kaphatsz, mert van, hogy 15-ös, 6-os, 8-as tornamentek vannak egy napon, vagy egy héten át bunyózol. Ott igazából nagyjából megnézed, hogy kik az ellenfelek, de amatőr az annyival másabb, hogy az egy ilyen lebutított szabályrendszerbe, amit meg is mutatok nektek, hogy kisebb kesztyűvel dolgoznak. Tehát,
1: hogy Robi hozott egy rakás kesztyűt egyébként, hogy mi is oda, ugye azt itt fogjuk
2: hogy látjátok, de
1: ez egy nagyon mindegy összevett box kesztyű gyakorlatilag.
2: Van, tehát ez unciára van osztva, tehát igazából csak a kezedet védi, hogy ugye ne törjön el. Az az amatőr része, ott ugye van sípcsontvédő, van egy csomó olyan felszerelés, amivel védjük az amatőröket. Tehát az, vannak olyan szabályrendszerek amatőrben, ahol nem is ütik a fejet, tehát ott is vannak lekategorizálva fiatalok, tehát 13 évestől 17 évesig ott azért lebutított szabályrendszer van, és 18-tól felfele ott már egy ilyen tágabb. Ez az amatőr része, és menetidőben is ott 3x3 perc van, ugye nem lehet könyökölni, térdelni, meg egy-két olyan dolgok vannak kivéve, amit tudod, az amatőr részét teljesen birtokolja. Itt jövünk a profiba, itt van az, amikor felépítünk egy amatőr versenyzőt, tehát a mi teamünkben úgy van, hogy 10 amatőrt meg kell nyernie, vagyis jó szériába kell kijönni, és utána válhatsz profivá. Na a profi az itt kezdődik, ugye, mind egy jó edző, mind egy jó menedzser, ki kell választanod azokat az ellenfeleket, ami egyforma szintű, de azért legyen úgy esélyük, és akkor áttanulmányozzuk akár videóval, akár élőben megnézem, hogy az na most nekem jó lesz az egyik srácomnak, vagy az egyik lányversenyzőnek. Itt hangsúlyoznám ki, hogy pont a Grétát így építjük fel, a Szalai Grétát, ő amatőrben elért egy csomó jó eredményt, biztos olvastátok már, és most lesz majd a debütálása a profiba, és itt is egy megfelelő, egyforma kategorizáló versenyzőt választunk ki, videózással, illetve menedzsmentekkel összebeszélünk.
0: Aha, tehát ez úgy néz ki akkor, hogy ti ezt kiválasztjátok, valaki azt mondta, hogy jó lesz, írtok egy e-mail, telefon, nem tudom, valami más oldalra, hogy figyelj, akkor nálunk van egy ilyen, hogy akkor ti akkor küzdenétek vele, igen, és akkor ők meg azt mondják, hogy igen vagy nem.
2: Igen, tehát, ez a profi része. Igen, ez pontosan így épül.
1: De hogy bocsánat, csak hogy akkor jól értem, tehát hogy ő azt mondta, hogy jó szériában kell lennie annak, akit az amatőrből kiemeltek. Igen. Tehát hogy akkor magyarul ez már egy mentális felkészülés is, tehát itt nem csak arról van szó, hogy fizikailag meg technikailag fölkészíted, hanem amikor már mentálisan kész arra, hogy profi szinten állandó minőséget nyújtson, akkor tudjátok így átrakni.
2: Van. Ez nálunk azért is jó, mert mi csapatunkban 4 edző van, és mind a 4 vagy 5 edző összeül, és akkor meg fogjuk beszélni, hogy na, akkor úgy gondolom, hogy lement ez a 10-12 amatőr meccs, őt már szeretnénk profivá rakni, és akkor innentől kezdődik a másik élete. A profi azzal jobb, hogy ott egy ellenfélre készülsz, előző nap ma van mérlegelés, visszatöltés, nagy fogyasztás, biztos olvastátok a Növényi Norbit is, a fogyasztása, minden, ez egy profi világ, egy egész más, hogy épül föl, mint egy amatőr. Amatőrnél odamész, lemérlegelsz, meccselsz egész nap, aztán mész haza. Itt a profi világa egy egész más, itt majdnem már szerdától elkezdődik a média, fotózás, tehát szerintem ez egy olyan misztikus jó kis világ, amikor belelépsz egy ilyenbe, és ezt akarom átadni az én tanítványaimnak, srácaimnak, hogy ebbe lépjenek bele, és innentől már pénz is van benne.
1: Amikor megmutatod ezt a kis kesztyűt, csak hogy el tudjátok képzelni, ez tényleg olyan, mint egy pici box kesztyű gyakorlatilag, hogyha jól látom, akkor az ugjai ki is vannak belőle, és az ütötte meg a fülem, amikor ezt bemutattad, hogy ez gyakorlatilag az én kezemet védi. Tehát minden felszerelés engem véd, ami rajtam van. Tehát gyakorlatilag a másikra nem különösebben vigyázunk. Ugye, jól értem, hogy ez a boxkesztyű nem azért van, hogy a másikat ne verjen PP. Tehát,
2: hát, ez... Igazából ez úgy szoktam mondani, hogy mindig ez a valós küzdelem, a real fight. Mert itt azért le van úgy a szabályrendszer nagyon minimalizálva, hogy mindegy valóságos küzdelem. Tehát itt nem nagyon a pontok számítanak, hanem azt, hogy te győzzél, akár kopogtatással, vagy kiütéssel. Az, hogy védi a felszerelés saját magadat, azért, hogy minél jobb meccset tudjon hozni a srác, vagy a tanítványunk, hogy ne sérüljön le a keze, de viszont jó ki tudja ütni, vagy le tudja kopogtatni a másikat. Azért is az ujjait szabadok, hogy ott tudják fogást, birkózó fogást, jiu-jitsu fogást végezni a másikon. Mindegy igazi boxkesztyűvel, amit látsz, azzal nem tudsz úgy fogni, az csak egy sima.
0: Csak ütni tudsz. Oké, erre menjünk már egy kicsit erre a mentális dologra. Tehát, hogy amikor átlép ebből az amatőrből profiba, és amit a Dani is mondott, hogy ott azért ott át is kell kicsit a mindsetet, hogy a gondolkodást egy kicsit azért átlanyalakítva. Erre ezt hogy lehet jól csinálni? Vagy van olyan, aki mondjuk technikailag és fizikailag is tök felkészült, és valahogy a mentális része nem...
2: Ez a részét kell még feldolgozni, de képzeljétek, már vannak olyan, bebírom rakni olyan nagy gálákra, ahol még amatőr verseny szabályrendszerben ilyen előültető meccsként mennek a srácok, és nekem mindig úgy szokott lenni, hogy amikor már látom, hogy az majd profi lesz, akkor egy nagy gála előtt berakom egy ilyen felhozó meccsnek, a gálának, ez úgy mondják az ültető meccs, amikor még valik vannak, de már olyan hangulata van. Na és így szoktatom rá a srácaimat erre. Tehát ennek is megvan szépen. Ezt ugye mind saját tapasztalatból tudom, mert mikor én kezdtem, mint ugye első ketrecharcos Magyarországon, puff, bele a mély vízbe, ki Amerikába, kivel bunyó, hát adjatok valaki, hát Rittig egy nagyon jó egyszer veterán dobtak rá, körülbelül 2 perc alatt szétcsapott, de mondtam, hogy a legközelebb is szeretném, mert én ezt meg akarom tanulni, meg én ezt akarom. Tehát ott nem volt felvezető, és akkor így évek alatt ugye, amit saját tapasztalatomból szereztem, meg ugye mi állítottuk össze az MMA szövetséget, és akkor így mindenkinek próbáljuk ezt átadni, meg átadni, hogy ezt így kell. Tehát mind régen nem volt ilyen, hanem puff, be, kész, hagy szóljon.
1: És sikerült megvenni végül?
2: Azt nem, sajnos, de mást igen, úgyhogy az egy tanuló sztori volt.
1: Akkor levezetted valakit.
2: Így van.
0: Oké, azt még megkérdezem, még mielőtt elindítom a zenét, hogy nálatok, hogy van szezon egyáltalán, vagy ez egész évben van folyamatosan, vagy hogy néznek ki ezek ősszel, tavasszal, nyáron?
2: Meccsek egész évben vannak, itt meg kell találni, hogy melyikre megyünk el. Tehát igazából föl szoktunk építeni egy olyat, hogy... Az amatőr részéknél van egy csomó olyan, ami ki van tűzve, arra elmegyünk. Van alapozás is, de én mindig abban hittem, hogy edzünk, és amelyik meccs, jó, ugorjunk be, oldjuk meg, nyerjük meg a profi részébe, meg ugye egy évben csak 2 vagy 3 tudsz igazából meccselni, mert a sérülések, fogyasztás, regeneráció ott egész más világról szól, meg ott azért már szétütik egymást nagyon keményen, még ha te győztél, akkor is így nézel ki, és akkor ott kell egy kis idő, hogy helyre rázolt. Ott az adott meccsekre megyünk el, tehát ott több időnk van, mind alapozni is, meg minden.
0: Tehát nálatok nincs olyan, mint mondjuk egy bármilyen csapatsportban, oké, lemegy a bajnokság, és akkor van, mit tudom, egy hónapotok, amikor nem kell csinálni semmit.
2: Itt egy naptár van, és azokból válasszuk ki, és rakjuk össze az edzőkkel, hogy melyikre fogunk elmenni, és akkor arra készülünk. A legjobbat és a legjobb eredményt szeretnénk, azért válasszuk azokat a meccseket.
0: Oké, na zenélünk egyet gyorsan, és aztán jövünk vissza, mert még van 1100 kérdésünk. Zara Lászon jön.

0: Zala Rászont hallottuk itt a 88-ot, az a Lush Life. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4:90, ez itt a Rádió 88.
1: Benne pedig a Mega és Sárközi Rubival beszélgetünk, a Sárközi MMA team alapítójával. Meg aktív versenyző vagy még?
2: Már csak grapplingbe, tehát ez a birkózás grapplingként. Ugye tavaly még megnyertem a magyar bajnokságot. Itt mindenki mondja, hogy veterán, meg így, meg úgy, de hát 30 évesek, 35 évesek.
1: Hát akkor ők mutatják.
2: Tehát úgy mondom, hogy nem volt rossz. Idén is el szerettem volna indulni, csak annyi meccsünk volt, hogy hirtelen 5 helyre nem tudtam egyszerre menni, és ez miatt nem sikerült, de viszont a Bacsó Márium az megnyerte a nehéz súlyövet, úgyhogy itt van
0: magyar. Igen, itt van,
2: itt van Szegeden az öv, tehát mi mindig övet elhozunk, most, hogy én hozom, vagy a tanítványaim.
0: De minden, ő van.
2: Ő van, minden évben el kell hozni.
0: Erről beszélj meg kicsit,
1: ezt konkrétan. Melyik a jobb érzés? Ezt akartam megkérdezni, hogy az a jobb, amikor te nyersz, vagy az a jobb, amikor egy tanítványod, vagy a csúcs, a top az, amikor mind a ketten nyertek?
2: Hát az a csúcs, az igaz, de képzeljétek el, már ez egy olyan, hogy én már ugye nem bunyózok a ketrecbe, de viszont ott vagyok velük. Tehát mint mikor bemegy a ketrecbe, és a meccs előtt átölelem, akkor olyan, mint hogy az én energiám is teljesen átmenne, és amikor bunyózik, akkor én is ütöm a levegőt nagyon keményen, és mindig nevetik is, hogy te, Robi, hát te is lebunyózod ott mellettünk. Mondom ezt szó szerint, tehát aki igazából volt aktív versenyző, és vannak tanítványai, az átérzi ezt a feelinget, ezt az adrenalin, ami nagyon jó érzés, és szerintem ez még motivál engem is, meg a többi edzőt is, hogy ugye mi már nem tudunk élesbe ilyen komoly meccsekre elmenni, akkor ugye átadjuk az összes tudást, meg még velük is bunyózunk, mikor fönn vannak. Tehát úgy szoktam mondani, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, és mikor győzünk, akkor együtt győzünk. Tehát ez egy jó dolog, nagyon jó érzés. Hát a vereség is benne van, mert az átéltük, hát az mindannyian, úgyhogy tudjuk mi ez, de ez egy jó sztori.
0: Oké, erről a grapplingről beszéljünk meg kicsit, ez ilyen földharcos, valami birkózásos hasonlít ez leginkább?
2: Igen, ez a régi ókori római birkózás, amiben ugye feszítés, folytás, dobások vannak, tehát ez a jiu-jitsu-nak egy olyan része, amikor tudod, azért mondom úgy, mint egy laikus, hogy nem öltözünk be nagy kabátba, mint a judósok vagy a jiu-jitsu-sok, hanem ugye rendes póló, rövidgatya, és ilyen strand birkózás szerül ez, úgy tudom elmagyarázni, annyi, hogy itt nincs ütés, meg rugás benne. De a többi fújtás, feszítés, karfeszítés, lábfeszi, bokád, minden, amit tudnak, ki akarnak csavarni, mert úgy hívom őket, mint egy anakonda. Tehát ezek jó jiu-jitsu-sokkal szoktunk menni, nagyon sokat lejárunk itt Szegeden is, össze az összes klubban, jó a viszont, és a Honvéd téren, az Éradél tímnél, a szegediekkel, ott is együtt edzünk velük, és tekerednek minden jó kis kígyó, de azért jó ez nekünk, mint MMA-soknak, mert nagyon megtanulunk védekezni, hogy ilyen helyzetekből ki tudjál jönni, mikor egy ilyen ellenfeled van, aki rátekeredik a lábadra, kezedre, nyakadra, hátadra, és ebből ki tudjál jönni.
0: Na igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy alapvetően, amikor ezt már más sportolótól is kérdeztem, hogy amikor így felkészülsz alapvetően arra, hogy tudod, hogy ez hogy, de van egy szituáció, amikor tényleg valahogy úgy fognak meg, vagy valami, amiből ilyenkor az ember arra gondol, hogy oké, akkor én ezt azt tanultam, hogy, vagy ilyenkor az van, hogy ebből a szituból próbálok úgy kijönni, hogy nekem jó, nem úgy, ahogy mondjuk azt elméletileg elvárnám, mondjuk
2: hát
0: akár egy
2: már nincs idő gondolkozni, így, hogy úgy tanultam, itt már jönnie kell annak, mert ugye abban a szituációban voltam edzésen, mikor elmentem most vagy a judósokhoz, vagy a jiu-jitsu-sokhoz, direkt egy ilyenre, és ott rám tekeredett ugyanígy egyik edzőpartnerem. A meccs közben, mikor rád jön egy ilyen, akkor ezt már szinte automatikusan, mert volt egy ilyen szituációd, vagy hasonló, és ezt kell megoldani. De hozzáteszem, hogy ez az ember már azért jó, mert itt nem csak tudnod kell feszíteni, tudnod kell ütni is, és amikor kettőt belevernek úgymond a fejedbe, akkor már nem úgy húzod ki a kezét, meg a lábát. Tehát nagyon sokan el voltak tévedő, akár jiu-jitsu-sok, birkózók, judósok, imádom, tisztelem őket, szeretem, amikor tényleg egy jó földharcossal mentél, de nem tudott ütni, és nem volt hozzászokva az ütéshez. Tehát ezért ez a, úgy gondolom, az MMA, ez a küzdősportok királya, mert itt tényleg tudnod kell minden, nézd meg a UFC-től kezdve az egészen, hogy ott tényleg minden sportból jönnek, és össze van gyúrva. Tehát Amerikában, mikor mi edzettünk int, ott már látom, hogy célirányosan össze van rakva olyan edzőkkel, olyan fogásokkal, amit tényleg úgy hívják, hogy MMA jitsu, MMA judo, MMA birkózás, meg MMA bunyó, tehát minden egyes olyan kis szituációt kielemezve is azt gyakorolják.
1: És ugye készültök az ellenfélre is? Nyilván, sőt, hát csak az ellenfélre készültek, és fölkészítétek a versenyzőtöket, meg hogyha ti versenyeztek, akkor magatokat. A kérdésem az, hogy te tudod, hogy mondjuk valamelyik részében, mondjuk nem te, nyilván ez csak egy fiktív, valaki, hogy rosszabb mondjuk a földharcban, a másik viszont nagyon jó a földharcban, és van olyan pillanat, amikor így belekerül ebbe a szituációba a versenyződ, és mindenki csak így néz egymásra, hogy oh shit, nem? Oh shit. És így megy körbe a tekintet, hogy na, ez ennyi volt.
2: Hát igen, sajnos volt már ilyen, de én tudom, melyik a gyenge pontja, és mindig arra fókuszálunk rá, hogy mondjuk egy jó állóbunyósom, például egy jó boxolóm megy egy

0: De kívülről azért más.
1: Robi, tudsz még maradni egy kicsit?
0: Végig, még edzünk, edzhetünk is egy óra.
1: Az nem, mert volt egy ilyen, hogy nekem nem kivették a bölcsességfogamat, és mondtam a Robinak, hogy addig nem mennék le még, de az nincs rendben, mondta, hogy a fogammal nem fogják bántani,
2: mert a fejedet ütik, nem a fogadat.
1: Jó, akkor még jövünk vissza Robival mindenképpen, előtt azonban hírek jönnek itt a 88-ban. Na, Dani meg megmondja, hogy mennyi fok lesz ma.
2: 24 a maximum napos idő.
1: Jó napot!
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyáreste, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni. Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
5: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautosiskola.hu.
3: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
4: Heti lapszámunkból. Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, szerdánként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint, egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
4: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
5: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sok koncertek és idén kiemelten a

0: családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónai Mirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastja élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
1: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a Faterem faárubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamut fenyő. www.fakötőjelterem.hu.
2: Ez reklám volt.
3: Éppen csak megalakult, már is átalakulás előtt áll a Szegedi Tudományegyetemet irányító alapítvány kuratóriuma. Távozott az alkotmánybírónak megválasztott Szomora Zsolt jogász professzor. Az ő megüresedett helyére keresnek most új tagot. Vasárnap megnyílt a 72. vásárhelyi őszi tárlat az Alföldi Galériában. A december 6-ig tartó kiállításon összesen 185 alkotást láthatsz. A nyitó ünnepségen összesen 14 díjat adtak át. Nátyi Róbert kurátor hozzátette, a közönségdíjat a tárlat végén osztják ki. Ma és szerdán hallgatja meg három ülésen az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még betöltetlen három elnök helyettesi posztjára jelentkező pályázókat. És 40 év után újra önálló színpadi műsorral tér vissza a londoni West Endre Rowan Atkinson, és a 71 éves színész nem hagyja otthon legismertebb karaktereit sem. Új műsorában Mr. Bean és a Fekete Vipera is felbukkan majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ági, köszönjük szépen az infókat, korábban kaptunk, én privátban is kaptam képeket arról, hogy lerobbantott a tramtrain az Rényi utca környékénél, Kelemen utcánál. Most egyelőre úgy tűnik, minthogyha ez a helyzet megjavult volna, itt nálunk teljesen tökéletesen zöld a Somogyi utca és az Aradi Vértanúk tere között az Rényi utcai szakasz.
5: Enyhült a forgalom, egy kicsit még talán a Székesoron van fönnakadás, meg ott a Temesvári körúton, de egyébként a befele vezető utak már azért enyhültek.
4: Vigyázzatok magatokra, jó utat!
2: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
4: Bizony, kérem szépen. Mindent folytatjuk a beszélgetés Sárközi Robival, előtte azonban érkeznek a hősök.
5: És a lepereg a film, jó reggelt, ez a Mega. Tartsatok velünk, mert elmemázunk a reggeli műsorban.

0: Hősök, lepereg a film, mint a 88-ban, 3 perccel múlt, 8:30.
1: Sárközi Robi a vendégünk, és az előbb meg akartam kérdezni a beszélgetésükre hivatkozva, hogy hogy jobb hazavezetni izületi fájdalommal, vagy agyrázkodással.
2: Fáradtal, egyik se jó, de amikor leedzed magadat, és a napi úgymond stresszet levezeted akár egy jó kis edzéssel, de én ezt mindig ajánlom, hogy inkább menjetek el gurulni, grapplingezni. És húzózás is jó, de az egy picit unalmas, és amikor vezet hazafele, akkor tök jól fáj minden izmod, meg minden, és ugye nem ütetted a fejedet agyrázkódással hazavezetni, kurvaszor. Inkább így fáradtan. Én azt mondom, hogy aki tud, mindig menjetek el egy kicsit gurulni, birkózni. Ezt öregkorodban nő, fiatal mindenki el tud menni, mert ez egész más, mint egy súlyzódás.
0: Hogy álltok utánpótlással, mert hogy most már itt beszéltük közben a zene alatt is, hogy azért már egészen sok tévébe is lehetne, nyilván interneten már most elérhető az összes mindenféle UFC mérkőzéstől kezdve minden. A fiatalok vevők erre, vagy csábítani kell őket, vagy azért félnek ettől egy kicsit, vagy hogy álltok utánpótlásilag?
2: Képzeljétek, én mindig azt mondom, hogy a net elől, iPhone, telefon elől ki akarom őket szakítani. Kicsit segítségemre van, mert azért a TikTok vagy bárhol feldobja mindig ugye a bunyót, a UFC-t, ezt, azt, amazt, és azért ők ki akarják próbálni. Na, amikor először lejön, akkor mindig úgy szoktam, hogy nem elijeszteni őket, hanem pici, szép fokozatosan oda szoktatni. Tehát ezt mindig elmondom a szülőknek, barátoknak, családnak, hogy először gyertek le, kicsit próbáljuk meg, amennyi tetszik, addig csináld, kicsit fáradj el, és azért úgy ott szoktak maradni. A másik része, hogy én 13 éves kor fölött foglalkozok csak velük, mert ugye a picik, azok meg még játszanak, és kipróbálnak 8 sportot, és beleraktam egy csomó időt, pénzt, energiát, aztán elmegy egy jó kis tehetség. 13 fölött meg már akarják tudni, hogy ők, ők meg akarják mutatni ebbe a sportba is. Utánpótlásunk, én úgy gondolom, országos szinten elég jó. Nagyon sok amatőr versenyt szervezünk, illetve nagyon sok szemináriumra járok, akkor egy csomó olyan gyereket hátrányos helyzetűekhez ki szoktam menni, lakásotthonokba, sportágválasztókat szoktunk nagyon sokra elmenni, most hétvégén is megyünk nagyon sokra, több helyre. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek a reklámja nagyon jó, ugye ti is kelletek, mint média, úgyhogy szerintem jó lesz, úgyhogy előbb-utóbb ki fogjam nőni egy jó generáció magát, akik igazi jó kis profik lesznek, most is vannak Szegednek is, meg országos szinten nagyon jók, úgyhogy én úgy gondolom, jó lesz.
0: Erről jótékonyságról beszéljünk már egy kicsit, mert mondtad, hogy a hétvégét, az mi fog ott történni?
2: Igen, most Ágota falván is vagyunk, akkor általános iskolákba is, és ott is próbáljuk ezeket a srácokat arra, hogy ugye a net elől, meg magából a szabadidejükben ne a Széchenyi téren, Kárház utcán boxlászanak, hanem inkább jöjjenek el egy versenyre velünk, vagy egy jó edzésre, tehát ez mindig is célunk volt, akár a mi klubunknak, meg akár országosan is, hogy bevonjuk ezeket a fiatalokat az edzésbe, és én úgy gondolom, hogy akik úgy problémás gyerekek, meg mindenki itt próbálják meg, mert itt nálunk mindig ez van mondva edzésen, hogy itt magatartás problémák vannak, vagy bármi, akkor ezzel szankcionáljuk, mert nem jöhet el akkor edzésre vagy versenyre, és általában egy olyan jó kis közösségünk van, hogy ott egymást motiválják ugye az eredményekkel, és mindenki akkor akar inkább edzeni.
1: És mondjuk nálatok azért, ami általánosan jellemző mondjuk a fiatalokról, ugye meg szerintem mindenkire, minden társadalmi rétegre ez a bullying, ez a zaklatás, hogy az nálatok gondolom ez egyszerűen nincs, nem fordulhat elő, nem? Tehát, hogy...
2: Ott edzésem biztos, hogy nem, de hogyha mondjuk ez suliba van vagy bárhogy, és ott feszült gyerekek vannak, én úgy gondolom, hogy itt a feszültségüket le tudják ezt vezetni, vagy azt a frusztrációk, akár egy zsákolása, akár egy küzdelemmel, sportolói kereteken belül. Tehát pont ilyen volt akár a sportágválasztón, Ágota falván, vagy bármelyike, hogy ott is birkoztattuk őket, és ott is lehajtották egymást, tehát nem az volt, hogy kint a szünetben meg összeverték egymást, hanem ott lebirkozták, vigyáztunk rájuk, rájuk szóltunk, hogy ez csak így mehet, és akkor itt működött a történet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy edzésen kell levezetni a feszkót.
0: Helyes. Most még a meccsekről beszélünk már, mert most a közeljövőben azért lesztek ám jócskán.
2: Igen, be vagyunk táblázva. Lesz itt amatőr világbajnokság, a Grétia még utoljára megy egy amatőrbe, utána november 13-án lesz profi meccsünk, ott a Szolnoki Roland, Szalai Grét, a Makai Renátó bunyózik profi MMA-t, akkor lesz egy Belgrádban október 17-én egy pusztakezes meccsünk. Az is egy más világ, tehát itt ez már úgymond a kemény világ sztoriba, de tudjátok, hogy az emberiség mindig olyan volt, akár Rómában is, hogy mindig a legkeményebbet akarta, ugye mindig a legkeményebb küzdelmet akart, és az átlag ember is ilyen, hogy meg szeretné nézni, hogy ki a legjobb, még hogyha ő nem is akarja kipróbálni, de egy jó látványos bunyót. Ezt nem tudom, hogy miért, de ez egy pszichológus, majd behívtatok, megkérdezitek.
1: Én úgy gondolom. Nem, hogy és a pusztakezes az, ami a legdurvább?
2: Hát tehát, én úgy gondolom, hogy az ősi box innen indult, aha, tehát nem kell...
0: Nem volt védőfőszerelés.
2: Hát nem, hát az ókori római legelső olimpiákon akár a birkózás, akár a box, az addig ment, amíg az egyik győzött, és ott nem volt még kitalálva kesztyű. Ez a kesztyű a modern korn, hogy még tovább bírják idézőjelbe. És itt is lesz 16 meccs, de itt pillanatok alatt káok vannak. Tehát itt valaki feküdni fog, így szoktuk mondani, de nem így. Ez a lényeg, de benne van a pakliba. Ez is egy nagyon kőkemény horvát srácon megy, a nehéz súlyú Bernát Pistin. Megnézzük, fölkészültünk, tehát azért jó ez a azért jó idézőjelbe. Ez tényleg a valóságos küzdelem, mert itt sok matek nincs, itt a legjobb. Aki a leggyorsabb, aki a legjobb helyzetfelismerő, meg még kell egy kis szerencse is. Tehát ez tényleg a fogadó.
0: Oké, hogyha valaki ez iránt, ha csak meccseket nézne, hol tudja ezt megnézni?
2: Neten minden fönn vagy, beüti pusztakezestől kezdve UFC, MMA, bármi ilyesmi. Akár az én Instámon, Facebookunkon, Sárközi MMA Team, ott mindig a lájkok, a linkek szoktak menni, úgyhogy ez egy jó dolog.
0: Ott már akkor lehet mindenre
2: tájékozódni. Még a Danit akartam, hogy én a Danit ismertem meg a régi Szote klubot is. Emlékszel, hogy ott álltam, és te nagyon veszekedtél a csajoddal.
0: Igen, igen.
2: Ezt mindig elmondtam neked, emlékszel?
1: Igen, az akkori barátnőm, és meg is lett kérdezve a barátnőm, megkérdezted, hogy én ki legyek-e rakva. És akkor még nem dolgoztam ott, ez volt a szerencsém, hogy azt mondta a lány, hogy ne.
2: Ugye,
1: hogy jól emlékszem.
2: Szerintem nagyon szerelmes volt belém, nem? Igen, igen, és ez igen. Volt a szerencsé. Igen. De utána meg mondtam, hogy gyere le edzeni, emlékszel?
1: Igen, mert én nem mentem. Persze, hogy nem. Igen. Mert közvetlenül utána mondtad, ez később lett volna.
2: Ez hanyas évet írtunk,
1: Danikám? 2007. 2007, mert utána rá fél évre kezdtem el ott dolgozni, igen. Ja. Vagy 2006 vége, tehát valami ez ilyesmi.
2: 20 éve valamelyik nap mentem reggel a rádióban, mondom, ezt betolom itt élőben. Te emlékszel még rá? Mert ezt mindig meg szoktam kérdezni tőled.
1: Vannak ilyen bevésődéseim azért az életemben. Ez benne egyik, van.
0: Igen, amit nem fogsz elfelejteni sosem.
1: Igen, az egyik volt a vakbér, mint értem meg ez. Igazából kettő dologra emlékszem.
2: Igen, de majdnem így fölötted álltam, emlékszem, ott emlékszem, volt egy igen. Ilyen, és pont így rád áll. Tehát máshol nem tudta ő ezt a családi sztorit összehozni, de Rittig pont előttem.
1: Igen, emlékszem, nagyon jó élmény a mai napig. Ja. Nem, tényleg, egyébként. Örülök, hogy itt vagyok.
0: Főtéptük ezt a sebet.
1: Örülök, hogy itt vagyok.
0: Robi, nagyon szépen köszönjük,
1: nagyon
0: hogy
1: szépen
0: jöttél.
2: Én köszönöm, sziasztok.
0: És akkor mi majd itt folyamatosan beszámolunk arról, hogy ti hogy mentek.
2: Így van, szorítsatok, hajrá
0: Köszönjük
2: Szeged.
0: Szépen, köszönjük szépen. És akkor jön a Backstreet Boys.

0: La Libertà, Álvaro Solert hallottuk itt a 88-ban. Most pedig mondunk egy-két programot. Mára, kérem szépen, én tegnap már megnéztem a Digger című filmet. Ez este 6 órától nézhető a Zsigmond Vilmos teremben, a belvárosi moziban. Hát, hogy mi a véleményem, azt majd a Mozizgatunk podcastben is meg tudjátok hallgatni. Kétféle megoldás van. Az egyik a kritikusok felé, a másik pedig a nézők felé. Annyit elárulok, hogy a nézőknek jobban tetszett, mint a kritikusoknak, nagy újdonságot nem mondok. Ami viszont ma lészen nekem, az nem más, mint a Földszint című film. Ezt többször is meg lehet nézni a belvárosi moziban 6:20-tól, illetve este 20:40-től, illetve a Tony című filmet is 8:30-tól felirattal a Balázs Béla teremben.
1: PIK Arénában 17 órától OTT-ben PIK Szeged és Csurgói KK-val játszanak legényeink, valamint van a Vélátóközpontban Szegeden 7-től 14-ig véradás, és még a Nagyszínházban meg lehet nézni a Szegedi Kortárs Bálint Lear előadását 19 órától.
0: Jó szórakozást kívánunk a programokhoz!
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Ez kísérteteljesen hasonlít ez a dal az Informer című
1: nem mondott tényleg,
0: dalhoz. Nem tudom, hogy mi lehetett. Lehet, hogy csak valami hátsó tudat alatti előre kaparta magát az agyamba.
1: Ez a Daddy Yankee volt, te hülye.
0: Bocsássam meg. Én kérek, ez itt a Dávid is, hello.
2: Hello, sziasztok.
0: Beadtalak téged, és nyugodtan mondjál bele
2: nyugodtan
0: valamit.
2: Nyugodtan viharászok itt beköszönés előtt.
0: Ha nincs igazam, a Vanilla Ice-nak volt ez az eredeti, de aztán úgy gondolták, hogy mégiscsak jó az annyira, hogy ők is feldolgozzák.
2: Nem, vannak ilyen feldolgozások, így előkapnak ilyen 5-10-20 éveken belül újra zenéket.
0: Van de legalább egy 40 van ilyenből most, nem?
1: Igazából én nem tudom, az utóbbi 10 év az kb. Ebből telt, nem? Hogy a Pitbullok is gyakorlatilag 90%-a feldolgozás. Nem is tudom, Floridának van sajátja?
0: Állítólag egyszer kigondolt valamit, de aztán nem vett bele semmi.
1: Olyan, mintha az egész világot leuralták volna a doktor béresek.
0: Én nem tudom.
2: Egyébként tényleg az elmúlt 5-6 év az nagy részben azért erről szólt. Aranykorát éli, reneszánszát éli, hogy így ilyen ki szép szóval mondjam. Hát én... doktor Béres, ha csak nem. Hát igen.
0: Hát csak, igen. Már hogy így, ahogy a klasszikus mondja, senki házvérkező van a popszakma. Na kérem szépen, holnap jövünk.
1: Hogy tudja a reneszánszat élni a doktor Béres?
2: Nem őre gondoltam nyilván, hát nem is.
1: Nem, hát tudom, hogy nem csak az agyam már írakta
0: össze. Jó, én elmentem. Szevasztok, holnap jövünk.

0: Igen, a Spyro és a Material Lover itt a Rádió 88-ban, ahol már is indul a Hello Szeged. A következő 4 órában rádiózhatunk együtt, hozom a jó zenéket, tel is tele vagyunk nyereményekkel és játékokkal, a következő órában a születésnaposokat is köszöntjük majd, és hozok majd rengeteg program lehetőséget is például. A következő napok időjárására pedig ránézve, bőven marad ez az őszies jó időnk, 25-27 fokokkal, ma egyébként a maximum 24-25 fok lesz, és hogyha most indulsz még valahova, akkor érdemes jól felöltözni, ugyanis 14 fokot mérhetünk Szegeden. Már is 9 óra jönnek a friss hírek, infók. Én Bürgés Dávid vagyok.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
1: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
2: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
1: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház. A felejthetetlen pillanatok helyszíne. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
4: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüvegellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
1: Ez reklám volt.
7: Biztonságos hónapokat tudhat maga mögött a Szegedi Fatima Ház Alapítvány. Miután márciusban nem kaptak támogatást a Nemzeti Együttműködési Alaptól, rengeteg támogató segítette meg az alapítvány működését. Kis Erzsébet elnök hozzátette, az adó 1%-os felajánlásokból tavalyhoz képest csaknem 4-szer akkora összeg, 2,1 millió forint gyűlt össze.
8: Nagyon-nagyon hálásan köszönjük azoknak, akik támogattak bennünket. Azért nagyon nagy biztonságot ad ilyen élmény programokhoz, vagy a képességfejlesztő programokhoz, vagy szeretnénk Pesten egy pár napot eltölteni, és akkor lehet, hogy erre is jó lesz.
7: Újabb két mérkőzést játszik ezen a héten az OTP Bank Pick Szeged. A Szeged Sport 24 azt írta, az NB1-ben a még veretlen Csurgó KK ellen lép pályára ma délután 5 órától a csapat. Ez a találkozó egyfajta bajnokok ligája főpróbaként is szolgál. Ez lesz a 47. Szeged-Csurgó összecsapás az NB1-ben. Az örök mérleg 41 szegedi győzelmet, 2 döntetlen és 3 csurgói sikert mutat. 2008-ban találkoztak először a felek az első osztályban, a premiéren 30-26-ra nyert a Szeged. Csaknem 17%-os visszaesést hozott augusztus a lakáshitelek piacán. Leginkább a csok és annak különböző változatai, de az otthonstart iránti kereslet is érezhetően megcsappant, derült ki a biztos döntés elemzéséből. Tavaly augusztusban egyébként még a mostaninál is nagyobb volt a havi visszaesés, de akkor már mindenki az otthonstart program indulására várt, így sokan ezért halasztották a hiteligénylést. Gergely Péter pénzügyi szakértő szerint a korábbi évek között akadt több olyan is, amikor augusztusban erősebb volt a lakáshitelezés, mint az előző hónapban. Így a mostani csökkenést nem lehet egyszerűen szezonális hatással magyarázni. És végül új James Bond történet jelenik meg a Brit National Year of Reading elnevezésű kampány alkalmából. A kötet az All In címet viseli, és már meg is van kiírja. A Magyarországon is népszerű brit történész és bestseller írót Dan Jones-t kérték fel. A hírt stílusosan a hivatalos James Bond napon, október 5-én hétfőn jelentették be, amely az első 007-es film a Dr. No 1962-es premierjének állít emléket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat a 88-al, hogyha az új hídon autózol és Újszeged felé tartasz, akkor érdemes figyelni, ott kint van a Trafipax, erről kaptunk információt, kifelé a városból pedig az Algyói úton leszünk majd valamivel többen, de a Dorozsmai úton is egyébként megnövekedett a forgalom, az 55-ösön pedig Domasszék előtt van kint a sebességellenőrzés, erről kaptunk mostanában információkat, hogyha te is láttál valamit, akkor várjuk a jelzéseket, 32998888, itt csörgethető is akár a stúdiónk, jó utat!
1: Támogatta a Creators Nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: 9 óra után is veled vagyunk a Melóban, sőt, innentől kezdve aztán igazán nem sokára hozok néhány program lehetőséget, köszöntjük a születésnaposokat, és jönnek a munkaidő közben a jó zenék, Biberex, a Faithless, és ha már nemrég feldolgozásokról volt szó, akkor már is szól a New Religion.

0: Michael Gray és The Weeknd itt a Rádió 88-ban. Hát az még odébb van, viszont vegyük a mai feladatokat is jól és könnyedén. Kiváló szegedi kedvencekkel, ez pedig még inkább jobban megy majd. Mindjárt itt az Offenbach és a Wasted Love, és hogyha már a Wasted szó szóba jött, akkor az ételmentés is egy fontos dolog lehet. Annak ellenére, hogy egyre inkább fókuszba kerül a környezet tudatosság, hazánkban ugyanis még évente mindig majdnem 250 tonna élelmiszer kerül a kukába. Ezzel nem pedig mi is tehetünk, akár a mai ajánlásunkból töltekezve. A legtöbbet pazarolt élelmiszerek közé tartoznak a zöldleveles zöldségek. Egyébként pedig ezek nem csak vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagok, de rendkívül sokoldalúan fel is használhatók. Például egy néhány ajánlás ma. Készíthetünk salátákat, köreteket. Tehetjük szendvicsbe, hamburgerbe, takóba, de remek turmix alapanyag is, egy-kettő ilyen már kidobásra ítélt zöldség. Akár feldobhatjuk vele a tésztákat, vagy sültekre is szórhatjuk őket. Tehát igen, színes a paletta, hogy felhasználhatjuk a zöldségeket, ne feledkezzünk meg róluk, és a hűtőből vegyük ki idő előtt őket. Itt a Wasted Love a folytatásban.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

0: 88-ban a Hello Szeged. Már is 9:30, és már is köszöntjük a születésnaposokat. Nagyon jó, hogy itt vagy, és együtt rádiózunk. Ma is a munkaidőt közben egy dal csak egyszer hozunk, nincs ismétlés. Mindjárt utazunk a 90-es évekbe, Britney Spears dalával. 88. Szóval az Oops, I Did It Again, és velünk lesz majd Felix Jen és Jasmine Thompson zenéje is. Folytatjuk rögtön a zenei sort néhány hasznos tudivaló után a 88-ban. Én Bürgés Dávid vagyok.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Classic Grill

0: Minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Classic Grill szervétterem Szeged első parás konyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
3: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
2: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
4: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A Gigi Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. Gigi Dent fogászat. Szeged, Fűfasor 30. Gigi Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
5: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Coop étterme. Mutasd fel a diákigazolványod, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Coop étterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében, a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Coop Szeged ZRT weboldalán, vagy a Coop étterem Facebook oldalán.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Árpád utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
8: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
9: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a Spanyol-sziget hangulatával Dante.
8: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Na, anyu, te most beleharaptál egy almába?
11: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
12: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
11: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökerkezelésre.
12: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
13: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthon a megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
14: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
15: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
16: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
1: Ez reklám volt.
17: Hogyha a hét elején is töltekeznél a programokból, akkor nézzünk néhány lehetőséget. A Somogyi Könyvtárban 17 órától indul a Könyv és Lélek címmel Pozitivitás és Megoldás Fókusz a Szülőségben. Polányi Viktória előadása vár, ami ingyenes, ám de regisztrációhoz kötött. A Szegedi Kortárs Balett előadása van a Lira a Nagy Színház színpadán este 7 órától vár, illetve érkezik az STR rektor épületében a 27. Nemzetközi Zenei Konferencia záró hangversenye. 7 órától várják itt az érdeklődőket. A Bárkában és a Vársörözőben is nézhető. A Pixeget Csurgó összecsapás 17 órától, de akár a Horvátország, Spanyolország, Anglia, Csehország mérkőzéseket is megnézhetjük. És hogyha már mondtam a meccset, akkor magán a helyszínen a Pik Arénában is vár 5 órától a Pixeget Csurgói KK összecsapás. Jó szórakozást!
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Burning Up My Heart az NSYNC zenéje után. Köszöntjük a születésnaposokat!
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születeje 88-ban.
0: És a telefonvonalunk végén már itt is van Anita, ha minden igaz. Szia, szia!
2: Szia, én vagyok.
0: Örülök, Anita, hogy elértelek, és remélem, hogy te is örülsz, hogy keresünk, ugyanis születésnapod kapcsán keresünk. Isten éltessen!
2: Köszönöm szépen!
0: Nagyon boldog születésnapot a 88 csapata nevében is, illetve hát azok nevében is, akik beköszöntöttek, mert hogy képzeld el, kaptunk 8 óra előtt egy üzenetet.
2: Esetlegesen a kolléganőim.
0: Hát nagyon jó arra. Darod. Igen, ők voltak.
2: Sejtettem.
0: És mondanám is az üzenetet, mert hogy azért van benne egy kis áthallás. Azt írták,
2: igen,
0: hogy sziasztok, a kolléganőnk ma ünnepli a születésnapját, és nem jött dolgozni. Hát nem tudom, hogy miért volt fontos ezt így beleírni, de ez benne van.
2: Igen, mert hogy én tartom, hogy születésnapon nem dolgozok.
0: Így van. Hát nem tudom, hogy ők ennek örülnek, vagy nem, de egyébként nyilván örülnek, hogy ünnepelsz, és ők is köszöntenek. Folytatják az üzenetet, ezúton kívánunk neked boldog születésnapot. A munka megvár, a pénzügy csapata sok puszit küld.
2: Köszönöm szépen.
0: Hát nálatok akkor úgy néz ki, hogy nagy az összhang, és jó a csapat szellem.
2: Igen, úgyhogy gondolom hallgatják is, úgyhogy viszem holnap a sütit.
0: Na, jól van.
2: Tudom nekik üzenni.
0: Ez a beszéd. Na hát, hogy te sem maradj süti nélkül, van egy kis meglepetésünk, az Ozsan Áruház csokis kekszes tortájával tudunk még meglepni.
2: Fantasztikus. Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Hát akkor legyen szuper jó munkamentes napod mára, én azt kívánom, holnap pedig akkor jó ünneplést majd a munkahelyi társakkal is.
2: Köszönöm szépen, köszi.
0: Küldünk majd minden infót, legyen szép napod, köszönöm, hogy beszéltünk.
2: Oké, köszönöm, köszi, szia.
0: Szia. És köszöntötték rajtunk keresztül még Súlya Rékát, Baukó Leventét és Danielné Szabó Anitát is. Gizi mama is megünnepel, ahogy Pörneki Máté, Budai Milla és Lakotos Adrián is. Boldog születésnapot Bendesi Imréné, Judit mamának, Szécsi Hétény Anitta, Tálas Viktor, Sódar Péterné, Nagyi Andrea, Horváth Csenge, Vajas Tamás, Nagy Nimród, Zoárd és Csicsó is megünnepelnek. Nagyon boldog születésnapot kíván mindannyiótoknak a 88.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88. Az életünk része.
0: 3:40 múlt, nem sokára ránézünk az időjárásra, és hozom addig is a frissítő szegedi kedvenceket a meló közben. Rét van a Biolex és a Slep, és az Így hagysz el. 88.
3: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el, hát így hagysz el.

szeretnek a szegediek. Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Kenny Harris és a Blessings a munkaidőben ma is feled a 88-ban a Hello Szeged, ráadásul a munkaidőt folyamán egy dalt csak egyszer játszunk le, fő a változatosság. Hát az időjárás is ezt a jelszót éli majd, csütörtökről péntekre érkezik egy nagyobb lehűlés, hidegfront erős széllel és 18-19 fokokkal. Most viszont még élvezhetjük a vénasszonyok nyarát, 25-26 fokok a következő pár napban is derült égbolt felettünk. Most viszont, hogyha indulsz, akkor egy pulóvert vegyél fel, még mindenféleképpen 10 pár fokot mérhetünk a városban. Jönnek a friss hírek, információk, és én is vissza mindjárt egy jó Swedish House Mafia dallal.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: Fesztivált rendez a Sándorfalvi Ipartestület szombaton. Az ingyenes eseményen a főzőverseny mellett zenés és táncos programokkal is készülnek. Az este csúcspontjaként a Coco Bongo együttes lép majd fel. Jenei Csaba elnök hozzátette, délután 4 órától egy óriási letfalon a Lecsó című animációs filmet is vetítik majd.
1: Egy órakor lenne egy megnyitó, a film után lenne a főzőverseny eredményhirdetése, és 22 órakor tervezzük a rendezvény zárását. A gyerekeknek is készülünk, természetesen lesz ugrálóvár és egyéb más gyermekjátékok.
0: Csaknem 200 fiatal kutató, 35-40 tudományos szekció és 3 napnyi szakmai beszélgetés várja a résztvevőket a Szegedi Tudományegyetemen. A jubileumi 10. Móra Kárpát-medencei interdisziplináris szakkollégiumi konferenciára a teljes Kárpát-medencéből érkeznek előadók, hogy bemutassák legújabb kutatási eredményeiket Szegeden. A jelentkezési határidő október 18-a. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren kedden reggel az aradi vértanúk emléknapján. A megemlékezők ezután átvonultak a Batthyány örökmécseshez, ahol Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter koszorúkat helyezett el. Mások is főhajtással emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira. Délután 4 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai vár mellett az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond majd beszédet. És végül Extázis Uncut címmel, klippekkel, fikciós és dokuelemekkel kiegészített albumfilm készült Bongor, a népszerű hip-hop előadó tavaly kiadott, komoly sikert aratott albuma az Extázis nyomán. A vajdasági származású 34 éves Bongor a hazai underground szintér egyik legegyedibb alakja, színészként és bábművészként végzett. Az Extázis Uncut mégis a legelső filmje színészként. Az alkotás csütörtöktől látható a magyarországi mozikban. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat, ha éppen az 55-ösön autózol, akkor Domasszékhez érve Trafipax-szal találkozni, illetve korábban az Új Híd Új Szegedő oldalán is kint volt a mérés, hogyha jártál erre mostanában, akkor várjuk a tudnivalókat. 30-299-88-88-as a számunk, illetve a Dorozsmai úton is ellenőrzik a sebességünket. Hajts óvatosan, mindenhol bármit láttál, tapasztaltál, pedig jöhetnek a hírek. Jó utat egész napra! Ebben az órában is feltöltjük a szegedi munkahelyeket változatos szegedi kedvencekkel, program lehetőségekkel, de hogyha már a dalokat említettem, és már említettem is a Swedish House Mafia nevét, akkor jön is a The Weeknddel közös dal a csapatnak, ez a Motto Flame.

fény, az élet kékegén veled. Érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát. Ha túlszűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból.

0: A Nickelback zenéje itt a 88-ban. Vannak kellemetlen szituációk az életben. Szerintem az egyik ilyen, amikor muszáj elmenni ügyet intézni. Valamit muszáj egyszerűen elintézni és bevenni a hivatalba és sorban állni. A Gedzu meg a Daniban erről is szót ejtettek. Tegnap reggel a srácok.
1: Átmész a másik ügyintézőhöz, ez nyilván lassabban zajlik, mint ahogy most elmondtam, tehát ez napok, időpontokat kész, húzol számot, 50 ezer várakozó előtted, stb. Végre leülsz, és ugye az alaptanulság mindig az, hogy aki előtted van, ő másfél órán keresztül intéz dolgokat. Neked 2 perc mindig, nem? Tehát mindig, amikor te oda kerülsz, héten kipörgetnek, lényegtelen, leülsz, és azt mondja, hogy hát én nem tudom, hogy a kollega miért mondta, hogy ezt kitölteni, mert nem ezt kell kitölteni, mert ezt kell kitölteni.
0: De hogy tényleg mindig ez van, nem? Amikor ülsz a hivatalban, egy örökké valóságnak tűnik, aztán lehet, hogy mi is ugyanannyit ülünk ott, csak az ügyfolyam közben nem tűnik olyan sok időnek. Én még ezt az orvosnál szoktam érezni, meg belegondolva gyakorlatilag minden ilyen kötelező helyen, ahova az ember úgymond muszájból megy. Na de, akárhogyha most egy ilyen helyen ülsz, vagy ilyen helyre készülsz is, hozok egy jó dalt útközben rá, Eminem, Rihanna, és a Love the Way You Lie szól.

0: Népszerű szegedi csapat, az Imágó Mundi és az Estelente itt a Rádió 88-ban. Tegnap pedig pont itt a Hello Szegedben 10 óra után debütált az információ, mely szerint szombatonként most már a világhírű német DJ-vel is találkozhatsz. Topik erősíti a Klub 88 DJ-nek csapatát szombattól. 88. És hát azért nem húzunk 19-re lapot, hogyha azt mondjuk, hogy gyaníthatóan ez a zene is érkezik majd. Nálunk is mindjárt Topik és Becky G közös a Sorry Papi is velünk lesz, illetve Jack Jones folytatja a zenei sort azonnal, a Where Did You Go érkezik majd.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét. Is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalva egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Töltsd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
10: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
11: Szegedi Árkádban.
10: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
12: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
13: Heti lapszámunkból.
14: Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60.000 árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
12: Szegedi Tükör. A város és lakói.
15: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserje sor 10 alatt.
16: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024, ssihomedesign.hu.
17: Ez reklám volt.
0: Egy-két tipp az egészségmegőrzés jegyében. Porcaink kevésbé lesznek kitéve a kopás veszélyének, ha odafigyelünk az étrendünkre a Kavai Patika szakemberei szerint. Egészséges táplálkozással egyrészt megelőzhetjük az elhízást, így kevésbé fognak terhelődni az ízületeink. Másrészt egyes táplálékok rendszeres fogyasztása segítheti ízületeink védelmét is. Ajánlott minél több nyers zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, melyek jó C-vitamin forrásul szolgálnak, ugyanis az aszkorbinsav szerepet játszik a kollagén képződésben, így hozzájárul a porcok normál állapotának és működésének fenntartásához. Továbbá az egészséges porcszövet regenerálásához nélkülözhetetlen a kellő folyadékbevitel is, amit lehetőleg tiszta víz fogyasztásával fedezzünk és kerüljük a cukros üdítőket. Jó egészséget!
2: Támogatta a V-Stream Visszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen.

Compact Disco és a Te meg én itt a 88-ban, és ha már így összegyűltünk a rádió környékén, hol ezen, hol azon az oldalon Te meg én, akkor hoztam néhány program lehetőséget. Ma este nem lesz megállás a sportéletben sem, a PIK Arénában 17 órától már indul az OTP Bank PIK Szeged Csurgói KK összecsapás. Na meg nálunk is érkezik a tökéletes alaphangulat a keddestéhez, DJ Corvin zenél majd a Klub 88-ban. A szegedi kortárs balett előadásában a Lear kerül színpadra a Nagyszínházban 7 órától, illetve várnak az ST Rektor épületben is 19-től a 27. nemzetközi zenei konferencia záró hangversenyére. Jó szórakozást! A Klub 88 legújabb DJ-jével, a német Topikkal folytatjuk itt a Sorry Papi, illetve az I Love Szeged játékunk is rajtól nem sokára. Jelentkezz neveddel és a rádió szlogenével!

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az életünk része.

0: Just Like a Pearl, a Pink énekelt a 88-ban, a következő órában pedig nyerhetsz páros mozi egyet a Belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását. Jelentkezz az I Love Szegedi játékra most, teljes neveddel és a rádió szlogenével a 0630 299 88 88-ra, és lehet, hogy a következő órában nálad csörög majd a telefon. A következő napok időjárására is ránéztem, 25-26-27 fokokat mérhetünk Szegeden, csütörtökről péntekre jöhet majd egy nagyobb változás, ott lehet, hogy a szélkabát és az esőkabát is el kell majd, de egyelőre foglalkozunk ezzel a szuper jó idővel, ami vár ránk akár ma is a napfényvárosában. Jönnek a hírek, én pedig azonnal Gyumon zenéjével vissza.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzo.
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
1: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
1: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés Szegedi gyártótól.

0: Még lehet javaslatot tenni a Kölcsei érem díjazottjaira. A szegedi önkormányzat október 16-ig várja a jelöléseket. Az érmet hagyományosan a Magyar Kultúra napján adják át azoknak, akiket a jelöltek közül a közgyűlés érdemesnek tart. Kozma József, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, az indoklással ellátott javaslatokat írásban vagy e-mailben kell elküldeni az önkormányzatnak.
1: Valaki tájékozódnak, akkor a szegedváros.hu-n minden információhoz hozzájuthat. Bármilyen személyre lehet javaslatot tenni, magánszemélyek is tehetnek, szakmai közösségek, a kultúraközművelődés egy-egy egyesülete vagy szakmai csoportja is szokott javaslattal élni.
0: Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel találkozott Botka László, a Megyei Jogú Városok Szövetségének másik 24 tagjával együtt. Szeged polgármestere közösségi oldalán azt írta, hogy a szövetség részt kíván venni a kormányzat alkotmányozási folyamatában. Különösen annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok, és milyen finanszírozási környezetben. Emellett a közösségi közlekedési támogatás, a HIPA és a közétkeztetés is napirenden volt. Magyarország 2032. január 1-én vezetheti be az eurót, amennyiben a kormány 2030-ra teljesíti az ehhez szükséges Maastrichti kritériumokat. Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a portfólió konferenciáján elmondta, a sikeres felkészülést követően az euró előszobájának számító ERM2 árfolyam mechanizmushoz 2029-ben csatlakozhat az ország, a végleges döntés pedig 2031-ben várható. És végül tavaly nyáron tarolta le az egész világot a Netflix K-pop Démonvadászok című animációs filmje, és már biztos, hogy érkezik a folytatás. Azonban az is biztos, hogy még jó pár évet kell várnunk rá. A streaming platform fejesei eredetileg 2029-re lőtték be a premiért, de később a Sony Pictures vezetői arra utaltak, lehetséges, hogy még ennél is később nézhetjük majd csak a második részt. A legfrissebb hírek szerint a folytatás ráadásul a mozikba érkezik majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al, hogyha éppen a Pláza parkoló környékén autózol, az Izabella hídon, ezen oldalán vagy azon oldalán, sebességellenőrzéssel és rendőri ellenőrzéssel találkozhatsz hallgatóinknak. Köszönöm szépen az információt, illetve korábban az 55-ösön Dumaszéknél is kint volt a trafi, itt is hajtsó óvatosan, ahogy mindenhol természetesen. Várnak munkálatokkal a Kávária térnél, a Kávária sugárúton, legalábbis tegnap még erről számoltak be hallgatóink, szerintem még mindig kint van a Katona József utcai torkolatnál a munka, hogyha erre jársz, itt is figyelj nagyon, illetve kifelé a városból, a Sándorfalvi úton is, a továbbiakban is, és a Bérkert utcán Újszegeden. Jó utat!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diegós fiúk!
3: 11 óra után járunk, ami egyet jelent azzal, hogy nem sokára indul az I Love Szeged játékunk. Páros mozi egyet nyerhetsz a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó is cukrázza páros meghívását. Jelentkezz neveddel és a rádió szlogenével SMS-ben, én pedig küldöm Gyugyimon zenéjét itt az Ocean Drive a munka mellé.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: De és Youngfly szállították a jó hangulatot, ez volt a kis kecce a 88-ban, és egy jó hangulatú játékkal folytatjuk most.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk.
0: Évát köszöntöm a vonal túl végén, szia, szia, üdv a játékban.
3: Szia, szia.
0: Mennyire érzed magad késznek szegedi játék kérdésekre válaszolni?
3: Hát remélem, hogy igen.
0: Jó van, vagyis hát, hogy megmondani, melyik igaz vagy melyik hamis. Én akkor neki is kezdek az állításoknak. Ja. Itt igen. Az első, figyelj. Szeged a Tisza és a Körös folyók találkozásánál van. Itt a következő állításom, mely szerint a Mátyástéri templom a ferences rendhez tartozik. A harmadik állítás pedig az, hogy idén volt 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Mit gondolsz, melyik a hamis?
3: Első, mert Szeged, az a Tisza és a Maros találkozásánál
0: van. Pontos! Gratulálok! El is vitted a kettő nyereményünket. Páros mozi egy a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó is cukrázza páros meghívása.
3: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Hát egyszerű volt ez, nem? Nagyon gyorsan megvolt.
3: Igen, igen, persze, hát az ember a szegedi, akkor tudja.
0: Így van, megvannak igen, akkor igen. Ezek az infók. Köszönöm, és köszönöm, hogy te is itt voltál velünk a vonalban, és játszhattunk. Találkozzunk még, azt kívánom, és legyen szuper jó napod.
3: Köszönöm szépen, viszont
0: neked is. Köszi. Küldünk minden infót nem sokára. Szép napot.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk.

0: Sofia, és a Kell egy ház itt a Rádió 88-ban, és hát vannak dolgok, amik akár a munkahelyen a nyomtatóra várva is jól esnek. Nagy szegedi kedvenc, ez kiderült az online zenei tesztjeinkből is, az ABBA és a Mamma Mia repít minket mindjárt a 70-es évekbe. 88. Ezt is hozom majd, és jön vele együtt a jó hangulata, hogy Miley Cyrus újdonsága is beköszön majd. Let's go! Ezek mind várnak rád itt a 88-ban. Nem sokára fél 12.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
6: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most! hattyasdentál.hu.
7: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba. Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
8: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmi Rigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta vár. Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
10: Indulj lendületből! Cube és Stevens Premium ringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
11: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dísla László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi szabadtéri.hu.
2: Ez reklám volt.
0: Hogyha a hét elején is töltekeznél a programokból, akkor nézzünk néhány lehetőséget. A Somogyi Könyvtárban 17 órától indul a Könyv és Lélek címmel Pozitivitás és Megoldás Fókusz a Szülőségben. Pulányi Viktória előadása vár, ami ingyenes, ám de regisztrációhoz kötött. A Szegedi Kortárs Balett előadása van a Lira Nagy Színház színpadán este 7 órától vár, illetve érkezik az STR Rektor épületében a 27. Nemzetközi Zenei Konferencia záró hangversenye. 7 órától várják itt az érdeklődőket. A Bárkában és a Vársörőzőben is nézhető a Pixeget Csurgó összecsapás, 17 órától akár a Horvátország, Spanyolország, Anglia, Csehország mérkőzéseket is megnézhetjük. És hogyha már mondtam a meccset, akkor magán a helyszínen a Pik Arénában is vár 5 órától a Pixeget Csurgói KK összecsapás. Jó szórakozást!
2: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.
1: 88. Let's go!
4: Figyelj, Szeged! Ez úgy!

Ray Dalton és a Blood Running itt a 88-ban, nem sokára 3-4-12, jön az ebédidő is, és jön egy jó hír, hogyha nyernél egy értékes behoppot az OTP Bank Pick Szeged játékán, akkor érdemes lesz a következő napokban figyelned a 88-at. Pénteken a Gezu meg a Daniban 2 mini bérletet lehet nyerni, amely 3 meccsre érvényes, köztük 2 BL mérkőzésre, és a Veszprém elleni rangadóra is hivatalos vagy velük. Holnaptól egészen péntekig érdemes figyelni a reggeli műsort, mert minden reggel érkezik majd egy ehhez kapcsolódó játékkérdés, és hogyha válaszolsz valamelyikre vagy mindegyikre, akkor részt is veszel a pénteki sorsoláson, és lehet, hogy nálad lendol majd az OTP Bank Pick Szeged 2 mini bérlete. Jó játékot és jó szórakozást, és jó zenehallgatás most a Hello Szegeddel a munkaidő közben is. Itt van estől a Stop the Wedding című újdonság.

0: A Clean Bandit és a Rákabály közeledik az ebédidő, veled a 88 és a Hello Szeged ma is napközben. Ráadásul a munkaidőt közben 8 órában egy dalt csak egyszer játszunk le, nincs ismétlés. A nap legmenőbb dalát is játszom már, hogyha így a zenéknél tartunk a következő óra első felében, illetve itt van előttem az időjárás is kinyitva, igen, jó idő lesz a következő napokban, 25-26 fokokat mérhetünk, talán egy plusz réteg holnap reggelre vagy a hajnali órákban elkél, hogyha indulsz dolgozni, de jelenleg már az a plusz egy kabát vagy mellény lehet, hogy le is kerülhet, hogyha a városban ügyintézel. Jönnek a friss hírek, infók, én pedig rögtön vissza a Bruno Mars zenével. Szóval majd az I Just Might.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségi.

0: 100 éves a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola. Az intézmény 1926. október 4-én nyitotta meg a kapuit. A centenáriumról egy egész hetes ünnepség sorozattal emlékeznek meg, ami hétfőn zászlós felvonulással, koszorúzással és egy időkapszula elhelyezésével kezdődött. Labancné Bányász Anett igazgató elmondta, az elmúlt évszázadban változtak az oktatási eszközök és módszerek, de a gyermekek iránti felelősségük nem változhat.
1: A szerdai napon egy jubileumi családi napot tartunk, csütörtökön a múlt jelen jövő találkozása című vetélkedőt rendezzük meg mind az alsó és a felső tagozat számára, és a záró napunk az a pénteki nap lesz, egy gálaműsorral készülünk, ahol levetítésre kerül az iskola történeti videónk is.
0: Szegeden is megemlékeznek az aradi vértanúkra és gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére. A nap folyamán koszorúzások zajlanak a városban, a megemlékező ünnepség az aradi vértanúk terén délután 16:30-kor kezdődik, ahol professzor dr. Homoki Nagy Mária jogtörténész mond beszédet. A Magyarországon közlekedő járművek közül kisebb-nagyobb mértékben minden hatodik állapota kifogásolható. A szeptember végi ellenőrzés során összesen 982 járművet vizsgáltak át Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. A személyautók, a könnyű teherautók, valamint a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók között is 85% felett volt a megfelelési arány. A kifogásolható műszaki állapot hátterében leggyakrabban az elmaradt karbantartás és a kedvezőtlen üzemeltetés körülmények állnak. Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Egyelőre nem tudni, hogy bárki megsebesülte, a mentés folyamatban van. Magyar Péter Facebook oldalán jelezte, Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát. És végül a Pink Floyd legismertebb dalai csendülnek fel jövőre a Papp László Budapest Sportarénában. A Legacy, a Pink Floyd Show című produkció az alapítótag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-jei magyarországi állomáson, ő nem lesz ott a színpadon. A zenekart az ifjabb Waters vezeti majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Izabella híd felé autózva találkozhatsz rendőri ellenőrzéssel a Pláza parkolóban, illetve a volt kamionos parkolónál, erről szóltak hallgatóink korábban. Hogyha te is láttál valamit, van aktuális jelzésed, akkor szólj nekünk arról, csörgesd akár a számunkat, de SMS is jöhet a 0630-299-88-88-ra. Jó utat egész délutánra a 88-szal.
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Ha már nálad is átvonult a munkahelyi kollektíva, az ebédlőbe, akkor te se késlekedj, hozzuk a finom falatok mellé is a szegedi kedvenceket, vagy éppen a dolgos, szorgos percek mellé, ha nem jut idő jelenleg az ebédre. Én Bürgés Dávid vagyok, és folytatódik a Hello Szeged Bruno Mars dalával.

0: A Fats & Small és a Turnaround itt a Rádió 88-ban, hogyha a legjobb újdonságokról sem maradnál re, akkor tarts a 88-al a munkaidő közben délután is. Hozom már is a nap legmenőbb dalát, itt van Lengyel Johanna, akinek a neve biztos, hogy nem ismeretlen. Hallhattuk egyrészt mondjuk a Vasovsz királyban énekelni, sok-sok hónapon és éven keresztül ő adta remek hangját ezeknek az élő eseményeknek, illetve a legutóbbi Megasztárban is szerepelt, sőt meg is nyerte az egyik évadot, így pedig aztán még jobban feltette a karrierje szempontjából az íre a pontot, és készült nemrégiben egy angol nyelvezetű zenéje, aminek ezúttal meghozta a magyar nyelvű változatát is. Egyenes az út címmel jelent ez meg, és kijelenthető, hogy nagy szegedi kedvenc. Itt az újdonság most a Rádió 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.
3: Figyelj, Szeged! Ez új!
4: Lengyel Johanna vagyok.
5: Lengyel Johanna!
4: Egyenes az út.
6: Hatalom a múltban, megint szembe száll.
7: Rádió 88, a legjobb.

Nyíregyhez közeledünk, csak úgy telik a munkanap a 88-al, és sok különleges zenét bekészítettem a folytatásra is. A Hanson tesók is velünk lesznek majd. Érkezik a 90-es évek végén.

0: Írról egy szuper dal. Az Mbapp már bekészítve. Mutatok egy részletet. Ez is hozza majd a jó hangulatot, illetve a szegediek nagy kedvence Dave Cameron-tól a Too Much is velünk lesz egy pillanatra. Ez utóbbival folytatjuk azonnal a szegedi kedvencek sorát itt a Rádió 88-ban.
1: Kisrácként is benne voltunk a játékban.
2: És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket.
1: Amikor én még kisrác voltam.
3: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
1: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban,
2: és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
3: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház. A felejthetetlen pillanatok helyszíne.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
8: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
10: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
11: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
12: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
11: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
12: Így át újra a felhőtlen mosoly a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
13: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
14: A Szegedi Árkádban.
13: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
15: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
16: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlásra esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
18: Heti lapszámunkból.
19: Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60.000 árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
17: Szegedi Tükör. A város és lakói.
2: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
3: Ez reklám volt.
0: Néhány gondolat az ingatlanok világából a szakemberektől. Ingatlan vásárláskor más-más dologra kell figyelni egy társasháznál és másra egy magánház esetében. Társasháznál mindenképp ajánlott kikérni az alapítókiratot, illetve érdemes beszélni a közös képviselővel, hogy terveznek egy nagyobb beruházást, felújítást, amihez már mint új tulajdonos nekünk is hozzá kell járulni. A lakásvásárlásakor érdemes tájékozódni a szomszédságról és jól megnézni a lakókörnyezetet, mert ez is nagyban befolyásolhatja a döntésünket. Családi házvásárlásakor pedig érdemes például egy statikus segítségét kérni, mert komolyabb szerkezeti hibákra deríthet fényt, csak óvatosan.
3: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi

Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love. Jöhet néhány program lehetőség? Holnapra? Már mondom is. Este 6 órától várnak majd a Szent György Albert Agórában a Kékszakálú Herceg várával. A Radnóti Estek pedig a Café Radnótiban hoz programot 6 órától az 56-osok az USA-ban nagy ösztöndíjasok kutatásaival lehet megismerkedni. Az STR Rektor épületben holnap este 7 órától angol estet tartanak, a Jati Klubban 6-tól pedig Afro House Workout lesz majd. Jó szórakozást kívánok, ezek voltak tehát a szerdai programok, és ha kérdezik a napokban, hol hallottad a legjobb programokat és zenéket, akkor válaszolj nekik, hogy bizony, ez is a 88-ban volt, nagyon hálásak vagyunk. És én magam is hálás vagyok, hogy együtt rádiózhatunk az elmúlt 4 órában, de a délutánt is feltöltjük energiával, érkezik már is a Lottika Mixer, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, minden jót!

0: illeti egy szép film nekem is ez a ma délután, hiszen együtt tölthetjük az időt itt a Rádió 88-ban. Köszöntelek, Bálint K. Gergő vagyok. Páratlan heteken itt vagyok, és az egész délutánodat elkísérem. Az időjárás is gondoskodik arról, hogy változatos legyen a mai nap. 4-9 fok közötti hajnali értékekre számíthatunk majd, és gyorsan csökken a hőmérséklet a 6 óra utáni napnyugtát követően. Holnap még folytatódik Szegeden a túlnyomóan napos idő, viszont nyugat felől majd erősebben megnövekedhet a felhőzet az ország fölött, és lesz, ahol már a csapadék sem kizárt, na mi még nem ebbe a kategóriába tartozunk. Ellenben megélénkülhet a déli, délkeleti szél a holnapi nap során, amikor 22-27 fok közötti maximumokra számíthatunk majd. Nálunk pedig most a hírekre!
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség.

0: 100 éves a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola. Az intézmény 1926. október 4-én nyitotta meg a kapuit. A centenáriumról egy egész hetes ünnepség sorozattal emlékeznek meg, ami hétfőn zászlós felvonulással, koszorúzással és egy időkapszula elhelyezésével kezdődött. Labancné Bányász Anett igazgató elmondta, az elmúlt évszázadban változtak az oktatási eszközök és módszerek, de a gyermekek iránti felelősségük nem változhat.
1: A szerdai napon egy jubileumi családi napot tartunk, csütörtökön a múlt jelen jövő találkozása című vetélkedőt rendezzük meg, mind az alsó és a felső tagozat számára, és a záró napunk az a pénteki nap lesz, egy gála műsorral készülünk, ahol levetítésre kerül az iskola történeti videónk is.
0: Szegeden is megemlékeznek az aradi vértanúkra és gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére. A nap folyamán koszorúzások zajlanak a városban, a megemlékező ünnepség az aradi vértanúk terén délután 16:30-kor kezdődik, ahol professzor dr. Homoki Nagy Mária jogtörténész mond beszédet. A Magyarországon közlekedő járművek közül kisebb-nagyobb mértékben minden hatodik állapota kifogásolható. A szeptember végi ellenőrzés során összesen 982 járművet vizsgáltak át Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. A személyautók, a könnyű teherautók, valamint a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók között is 85% felett volt a megfelelési arány. A kifogásolható műszaki állapot hátterében leggyakrabban az elmaradt karbantartás és a kedvezőtlen üzemeltetés körülmények állnak. Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Egyelőre nem tudni, hogy bárki megsebesülte, a mentés folyamatban van. Magyar Péter Facebook oldalán jelezte, Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát. És végül a Pink Floyd legismertebb dalai csendülnek fel jövőre a Papp László Budapest Sportarénában. A Legacy, a Pink Floyd Show című produkció az alapítótag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-jei magyarországi állomáson, ő nem lesz ott a színpadon. A zenekart az ifjabb Waters vezeti majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Bármikor jól jönnek a Pink Floyd legendás harmóniái akár útközben is, de hogy mi a helyzet a közlekedésben és az mennyire harmonikus ma délután, na erről azért érdemes beszélnünk. Hívd infóddal a 06 32 99 88 88-at, ahova egyébként SMS is küldhető, hogyha menet közben valami fontos közlekedési helyzetet tapasztaltál. A Kiskörút végén lehet most még csak élénkebb forgalomra számítani, ám figyeljük majd egész délután, hogy hogy alakul a város közlekedése, és amit jön valami friss információ, arról hírt adunk, hiszen ez a 88, a Szegedi Rádió és a Szegedi Közlekedés folyamatosan itt nálunk. Megtudható, hogy mi a helyzet. És előbb-utóbb minden mondatnak vége van, ez a csodálatos az életben. Harry Styles karrierje viszont már a második körnél jár, és hogyha lehet, még nagyobbat durrantott szólóban, mint annak idején a One Directionben. Jön is most tőle a Late Night Talking, 2 perccel egyelőtt.

Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

Temple City sikere volt most az ékes bizonyítéka annak itt a Lottika Mixerben, hogy 2026-ban is létező Formula 1 dallamtapadás, és ezt szerintem ügyesen lehozták most a Self-Aware című új zenéjükkel. 1-10-es skálán mennyire várjuk a mai munkaidő végét? Tudom, nem szép dolog ezen morfondírozni, de attól még egy számot mondhat az ember, nem? És hogyha mondjuk téged is hívnak a napokban, és arról érdeklődnek, hogy mikor melyik rádió szólt körülötted, akkor mondd el, hogy gyakorlatilag 8-tal este 8-ig, vagyis teljes nap a Rádió 88-ot, ezzel most nagyban segítheted a munkánkat, és köszönjük szépen ezúton is. Hála érkezik most bizony, nem is akármilyen formában, Szeged kedvenc zenébe csomagolva, így aztán az örök darab, a Kylie Rae Jepsen siker, a Call Me Maybe is mindjárt dolgozik azon, hogy lehetőleg azért egy 10-est mondjunk arra, hogy mennyire szeretnénk, hogyha már eltelne ez a néhány óra. Előtte pedig a Paradise, a most Medusa és Dermot Kennedy várnak itt a 88-ban. Nagy szeretettel Szeged kedvenc zenéi között.

0: Ja, egy zsebkendő most lehet jól esne, a nyárról összefoglaló élményeket hallani mindig jól esik, és azért jó az, hogy így dalokban fel tudjuk idézni például a nyár hangulatát is. Itt tettünk most egyébként Loyal, valamint David Fuentes-zel itt a Lottika Mixerben a 88-ban. Hallgatunk a vonalban, Traffic Paxot látott, de hol?
1: Repülőtér és az autópályák közötti szakaszon a busz megállóba egy civil autó áll.
0: Köszönjük a jelzést, ott van egyébként az adminisztratív bizottság is, szóval a pontokat is bejegyzik most a Bajai úton, emiatt se hajtsunk ott a megengedetnél gyorsabban. Köszi az infót, a 444-088-ason szólhatsz te is, hogyha hasonló híred van. A Follow the Flow kíván most jó utat, 4:42 után a 88-ban.

0: hallgatik bennünket ismét. A gondtalan 80-as években is mindjárt itt a Never Gonna Give You Up a 88-ban. Energikus dalos pacsirtánk dalát előzi be majd mindjárt Calvin Harris és John Newman, hiszen a Blame vár rögtön itt a 88-ban. Még a dal előtt és az érkező néhány ajánlat után pedig tisztázzuk azt is, hogy a mai nap milyen programokat hoz még nekünk itt a városban, hogyha mozdulnánk valamerre este felé.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
8: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
7: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
8: És a segítség kell?
7: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
5: Ház Gym & Fitness Szeged. Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
6: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
9: Heti lapszámunkból.
10: Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
6: Szegedi Tükör. A város és lakói.
11: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
12: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
13: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít? Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Rendezőként is visszaköszön ma a zenés vígjátékban

0: Pauczki Armand, akit egyébként Jakob szerepében láthatunk majd az Akt Hegedűvel című zenés vígjátékban. Szulák Andrea és többek között Szabó P. Szilveszter oldalán ma az IH rendezvény központban. Az előadás kezdési időpontja este 7 óra. Az OTP Bank PIK Szeged viszont korábban kezd a PIK Arénában a Csurgói KK ellen, délután 5-ös starttal majd, és ajánlom a Szegedi Kortárs Balett Lír előadását, ami a Nagyszínházban este 7 órától várja ma a közönséget.
1: Támogatta a Prémium Piac, Éléskamra Szeged kapujában.

A bőven kijut Rikeszni, most hallott sikerében is a Never Gonna Give You Up-ban. Egyszerűen az idő megszépíti ezeket a dalokat, vagy nem is tudom, hát hasonló kategóriában. Itt volt most ugye nemrégiben a kollégája a fővárosban. DJ Bobo. Ez is azért kell néhány évtized, de utána egyszerűen jó tombolni ezekre a dalokra, és őrült, kellemes pillanatok elevenednek meg az ember életéből, amikor még nagypapa kárpótlási jegyei is értek ugye valamit, hát ezek az idők nem most voltak. Itt a 88 és a jelennél tartva azért mindjárt egy Tame Impala dal is vár például a Plottika Mixerben, sőt a ma délután majd több kihívást is hoz azoknak, akik szeretnek például nyerni. A Random Trip koncertjére vihetsz majd el hamarosan páros belépőjegyet itt a 88-ban, és például a családnak kalandot kínál majd a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház játéka is majd a Lucky Let's Go-ban. Na nem csak ezekkel a kihívásokkal várlak, hanem most például a Dracula előtt Katy Perry sikerével is itt a Never Really Over a 88-ban.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az élet.

0: Lottika Mixer a 88-ban Ed Sheeran most nagyon részletesen tudna arról beszélni, hogy milyen is, amikor néhány szó miatt történik úgymond baleset. Viszont sajnos van a fizikai értelmében vett balesetünk is, például az Algyői úton az M43-as körforgalom környékén. Nem túl szerencsés most a helyzet, ha arra jársz, mondd el, mit látsz, 06-32-99-88-88 a számom, illetve Makón is ütközött egy kamion és személyautó, a hírek után pedig mondom a részleteket. A hajnal ismét eléggé csípősnek ígérkezik majd, hiszen 5 és 9 fok közötti hőmérsékleti értékek valószínűek. Holnap aztán újra napsütötte idő várható majd itt Szegeden, lehet akár 22-27 fok körüli érték is. Most pedig jönnek a hírek itt a 88-ban.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: 100 éves a Szegedi Petőfi Sándor általános iskola. Az intézmény 1926. október 4-én nyitotta meg kapuit. A centenáriumról egy egész hetes ünnepség sorozattal emlékeznek meg, ami hétfőn zászlós felvonulással, koszorúzással és egy időkapszula elhelyezésével kezdődött. Labancné Bányász Anett igazgató elmondta, az elmúlt évszázadban változtak az oktatási eszközök és módszerek, de a gyermekek iránti felelősségük nem változhat.
1: A szerdai napon egy jubileumi családi napot tartunk, csütörtökön a múlt jelen jövő találkozása című vetélkedőt rendezzük meg mind az alsó és a felső tagozat számára, és a záró napunk az a pénteki nap lesz, egy gála műsorral készülünk, ahol levetítésre kerül az iskola történeti videónk is.
0: Stabil állapotban van az a 20 éves férfi, aki csütörtökön a Medikémia ZRT telephelyén keletkezett tűzben megsérült. Mint arról korábban beszámoltunk, az épületben különböző oldószereket és hígítókat tároltak. Rendkívül gyorsan terjedtek a lángok, és rövid idő alatt az egész csarnok lángra kapott. A tüzet péntekre sikerült csak eloltani. Bóka János szerint a politikai foglyokat most nem Aradon, hanem Cegléden, Kecskeméten és Szegeden tartják fogva. Erős kijelentéseket tett a Fidesz parlamenti frakció vezetője az október 6-ai megemlékezésen. A frakció vezető nem említette név szerint kikre gondol, de egyértelműen utalt több letartóztatott fideszes politikusra. Hankó Balázst a ceglédi rendőrkapitányság fogdájába szállították. Varga Bajusz Veronika letartóztatását csütörtökön rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. Bús Balázs, korábbi NKA alelnököt pedig jelenleg a szegedi csillagbörtönben tartják fogva. És a Hollywood Undead februárban visszatér Budapestre. A maszkok mögé rejtőző csapat a Barba Negrában lép fel. A rap, a rock, a metal és az elektronikus zene elemeit vegyítő együttes lemezeiből már több millió példány fogyott világszerte. 2015-ben a Sziget Fesztiválon ünnepelték 10 éves fennállásukat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ha közlekedési infód van, a 0632998888-on megoszthatod velünk a részleteket. Ugye Makhum történt korábban egy baleset, köszönjük az erről szóló híradást is. Amit tudni lehet, hogy személyautó és kamion ütközött sajnálatos módon a Szegedi utca és az Árpád utca kereszteződésében, és a tűzoltók is kivonultak Makhún, akik többek között áramtalanították a gépkocsit, és emiatt forgalmi akadályra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. Az M43-ason nagyjából a Floraton vonalában még a 47-es számú főúti kereszteződésnél, tehát nem az autópályán, hanem a közúton van baleset a legutóbbi hírek szerint. Ott délután egyébként is torlódás szokott kialakulni. Vezessünk figyelmesen és számítsunk több autóra a Kiskörút belvárosi részén, valamint az Árvízi emlékmű felé tartó irányban. Most pedig füttyöt hányunk a délutáni problémákra, ebben pedig segítségünkre lesz Christina Aguilera és a Maroon 5 örök zenéje, a Moves Like Jagger, ami itt a 88-ban szól, rögtön utána Fastboy és Timbaland is egy-egy dallal várnak.

0: melyik az a dal, amit sosem unsz meg?
1: Itt az Életünk Zenéi online zenei teszt a Rádió 88.hu.
0: Rádió 88, az életünk része.

0: Egy-egy jó kis zenei kirándulás itt a 88-ban, így is értelmezhetjük a Lottika Mixer mai zenéit, ami között majdnem sokára a Balatont is megénekeljük a Bagosi Brothers Company-vel, és a dalnak mind a 3 percét meghallgathatjuk majd annak ellenére, hogy a Balatonnak már csak úgy a 2/3 van sajnos jelen itt így velünk, de hát én tiszta szívből remélem, hogy ez a helyzet azért ma valahogy előbb-utóbb rendeződik, és visszakapjuk a korábbi körülményeket. Addig pedig itt vannak a szegedi programok. A 27. Nemzetközi Zenei Konferencia záróhangversenyével várnak ma a rektori épületben este 7 órási kezdéssel. Azt se feledjük, hogy figyelemmel kísérhetjük például a kínálatban az OTP Bank PIK Szeged csurgó mérkőzést. A vársöröző falai között várják a sportkedvelőket 17 órától, tehát akár a közvetítést is láthatjuk, nem csak így helyben az arénában a meccsüket. És ott van még a pozitivitás és megoldás fókusz a szülőségben. Polányi Viktória előadása várja azokat, akik előzetesen regisztrálnak rá. Könyv és lélek címmel ez a Somogyi Könyvtárban 5 órakor indul majd. Most pedig az Animal itt nálunk a 88-ban.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: futós vagy rohangálós.
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

Smash Mouth hangulat itt a Rádió 88-ban. Ez most is működött, és azt hiszem, hogy mindenkinek az életében ugye fölmerül ilyenkor a kérdés, hogy ott vagyunk már, a munkaidő végét illeti. Még egyelőre nem, de a Lottika Mixer segít természetesen mai Szeged kedvenc zenéivel. Sőt, hát az egész estét kiszíneznénk majd a jó dalokkal, ennek jegyében pedig

0: Alottika Mixer még tartogat egyébként az egészségünkhöz kapcsolódó információkat is, úgyhogy mindjárt ezekkel a hasznos tippekkel is jövök. Itt a 88-ban.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
5: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
6: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
7: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia, mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
8: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométrans megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
10: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: tudatosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Vedd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán, 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
2: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
3: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
4: Megnyílt a Lila könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
5: Szegedi Árkádban.
4: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Lila könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
6: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek

0: is feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kis egészség téma, te is abban a csoportba tartozol, aki különböző hangokkal jelzi azt, hogy éppen mit mutat a mérleg, és ez ugye sokszor lehet azért egy kicsit a döbbenet, a meglepődöttség hangja is, és amit nem hallunk, de szintén nagyon fontos lehet, hogy az ízületeink mit szólnak egyébként ezekhez a számadatokhoz, hiszen minél több súly nehezedik rájuk, annál jobban terhelődnek, és például kophatnak is az ízületek, ezért fontos, hogy megelőzzük az elhízást. Minél több nyers zöldséget és gyümölcsöt is érdemes fogyasztani, amik egyébként is jó C-vitamin forrásként szolgálnak, ezt a Kabai Patika szakembere is bizonyíthatják, illetve az aszkorbinsav szerepet játszik a kollagén képződésben, tehát azért az is nagyon fontos, hogy ez így hozzájárul a porcok normál állapotának és működésének a fenntartásához. Kerüljük például a cukros üdítőket, hiszen ezek is csak segítik az elhízást, helyette a tiszta víz fogyasztása lehet inkább viadomos, jó egészséget az ízületeinek is, hogy aztán táncolhassunk például, amikor itt a Talk to You a 88-ban.
1: Támogatta az UE.hu online patika.

játszunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban.

éneke szólt itt a Lottika még szerven a 88-ban, és hogyha lesz olyan útszakasz, amire biztos, hogy nem megyek el majd a következő két napban, az valószínűleg a 47-es számú főút, vagyis az Algyői út, ott ugyanis holnap és holnap után majd burkolatjavítási munkálatokra kell számítanunk, és ezzel együtt járó forgalom korlátozásra is. Egyébként az Algyői út Ladvánszky utcai csomópontját, valamint a József Attila Sugár út, Retek utca és Római körút közötti szakaszát is érintik ezek a munkálatok, szóval körtöltésen belül kívül egyaránt találkozhatunk majd holnap és holnap után azokkal a bizonyos csupa narancssárga gúnyákkal és autókkal, akik mellett óvatosan közlekedjünk majd, tehát lassítsunk le, és ne lepődjünk meg, hogyha emiatt akár számottevő torlódás alakul ki, akár a reggeli, akár a délutáni órákban, hiszen érinti ez tehát az Algyői utat és a József Attila Sugár utat is majd. Ezzel jó képben lenni, és jó volt azt is tudni, hogy ki az az énekesnő, akivel korábban, hát ugye már csak korábban készülhetett, számos angol nyelvű felvétel a Random Trip által bizonyos Fábián Juli volt. Nagyon sokan küldték el helyes tippiket üzenetükben. Máté az a szerencsés Lottika Mixer hallgató, akinek most zsebében landolt a páros belépőjegy szombatra a Jate Klubba a Random Trip koncertjére. Ez nagyon jó szórakozást kívánok. Az élőzenének azért megvan a varázsa, és szerintem aki az elmúlt évtizedekben élőhelyen hallhatta a Red Hot Chili Peppers is, hát az egy eléggé csípős, és jó értelemben vett csípős zenei élmény volt. Most felidézzük ismét ezeket a pillanatokat, hiszen itt a Californication a munka mellé, és miközben szól így a délutáni időszakban, már egyre közelebb a munkaidő végéhez is a 88. Ne feledd, hogyha ezt megkérdezik tőled telefonon, akár majd holnap, akkor válaszolt büszkén, hogy minket hallgattál, és ezért hála is köszönet Szeged kedvenc zenéivel. Szeged.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Taylor Swift most egy picit megy, de jó volt hallani egyébként. Éppen aktuális dalát itt a 88-ban, közben a Lucky Let's Go is elindul. Én Bálint Kál Gergő vagyok, a híreinkből pedig mindjárt kiderül, hogy hazatér Fási Ádám, négy aztán hallgathatja férje válogatott káromkodásait, amit így mostanában ugye kieresztett magából, és szegény asszony még csak nem is tud máshova utazni, hogyha ebből majd elege lenne. Na, a részletek mindjárt egyébként az információink között. Hideg lesz az éjszaka, úgyhogy ha mellettünk is ott lesz a párunk, majd hajnalban jól jöhet, hogy összebújjunk és melengessük egymást, hiszen 4 és 9 fok közötti értékek várhatóak. Egyébként holnap is napsütötte, javarészt derűs idő várható, úgyhogy akár 22-27 fok is lehet majd Szegeden. Már is hírek Bernitől.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz, Rádió 88, az élet.

0: Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy egyebek mellett döntöttek a kata adózás kibővítéséről. A döntés értelmében nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is újra lehet majd számlázni. Felemelik azt az összeget, amely alapján a katások táppénzét, anyassági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják. Az új rendszer szerint a főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint, a mellékállásúaké 50 ezer forint lesz. Az éves bevételi határt is megemelik 18-ról 22 millió forintra.
1: Az új kata könnyebbséget fog jelenteni rengeteg magyar kisvállalkozónak. Szélesebb kör számára lesz elérhető. Újra lehet vele cégeknek számlázni, és végre a társadalombiztosítási védelem és a nyugdíj is jár majd a munka és az adófizetés mellé.
0: Még lehet javaslatot tenni a Kölcsei érem díjazottjára. A szegedi önkormányzat október 16-áig várja a jelöléseket. Az érmet hagyományosan a Magyar Kultúra napján adják át azoknak, akiket a jelöltek közül a közgyűlés érdemesnek tart. Kozma József, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, az indoklással ellátott javaslatokat írásban vagy e-mailben kell elküldeni az önkormányzatnak.
2: Valaki tájékozódnak, akkor a szegedváros.hu-n minden információhoz hozzájuthat. Bármilyen személyre lehet javaslatot tenni. Magánszemélyek is tehetnek, szakmai közösségek, a kultúra közművelődés egy-egy egyesülete vagy szakmai csoportja is szokott javaslattal élni.
0: Kutató expedíción vizsgálták Közép-Ázsia gleccsereinek változásait szegedi kutatók. A kutató csoport munkáját Prinz Gyula, egykori szegedi földrajz professzor 1906 és 1909 közötti közép-ázsiai utazásai alapozták meg. A szakemberek összehasonlították a 120 évvel ezelőtti tájképet és mérési eredményeket a mai adatokkal, és vizsgálták a klímaváltozás és az emberi tevékenység együttes hatásait is. Az expedíció egyik legfontosabb eredménye a térség vízháztartásának és tájhasználatának átalakulását dokumentáló megfigyelés sorozat volt. És a házi macskák vadászatát térképezik fel a Hunren kutatói, akik a lakosság segítségét is kérik a Macska Préda projektben. A kutatók arra kérik a gazdákat, hogyha macskájuk vadon élő állatot ejtett el, sebesített meg vagy hozott haza, fényképpel, a helyszín és az időpont megadásával töltsék fel megfigyelésüket az iNaturalist-re. A projekt célja, hogy pontosabb képet kapjanak a házi macskák vadászati szokásairól. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ma délután is kijutott a tűzből sajnos Sándorfalva határában, mint egy 4 hektáros területen. A katasztrófavédelem munkatársai azonban intézkedtek, és úgy tudjuk már el is oltották egyébként a tüzet. Ez is mutatja, hogy a természet továbbra is nagyon lobbanékony kedvében van, ezért nagyon figyeljünk a tűzvédelmi szabályokra. Szerte itt a Délalföldön. Zsolt erősítette meg legutóbb az információt, hogy még mindig dolgozik a Trafipax a régi kamionparkolóban a Dorozsmai úton. Ezt a hírt is köszönjük. Ha más infód van, SMS számunk hívható is 06 32 99 88 88. Köszönjük a híreddel segíted a többi közlekedőt.
3: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
4: Útközbenre pedig olyan remek utitársak szegődnek majd mellénk, mint például a BTS vagy épp a Compact Disco. De már is csatlakozik Olivia Rodrigo elsőként a sorba és szól a Drop Dead itt a 88-ban, Szeged kedvenc zenéi közül.

0: Butterfly jön most a játékunk.
1: Amikor én még kisrác voltam, játék a Rádió 88-ban.
0: És a nagy kérdés, hogy vajon annak idején, amikor mondjuk jól viselkedtünk például gyermekkorunkban itt Szegeden, és elvittek bennünket a gombába, akkor mi várt ránk vajon? Egy finom ebéd, vagy pedig egy hatalmas pancsolás? Ezt tippeld meg SMS-ben a 06 32 99 88 88 as számunkra, már hogyha szívesen csatlakoznál aztán a családdal az újabb élménygyűjtéshez. Ez vár ugyanis egy nyertesünkre majd. A Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház jóvoltából 2 órás családi belépőjegyet lehet elvinni a játszóházba. Tehát vajon amikor a gombába vittek bennünket, akkor egy finom evéd vagy pedig egy nagy pancsolás várt ránk. Nével együtt küld válaszod a 06 32 99 88 88-ra. Az óra második felében pedig elmondom majd, hogy ki nyert.
1: Amikor én még kisrác voltam, játék minden hétköznap a Lucky Let's Go-ban.
2: Támogatja a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház. A felejthetetlen pillanatok helyszíne.
0: Szalad ez az ősz is, és mindjárt itt az újabb októberi hét közepe, vagyis a szerda ránk rúgja majd az ajtót, és hogy mi minden vár ránk. Hát a közlekedőkre például egy kis felfordulás majd vélhetőleg a József Attila sugárút túlsó felén, illetve a 47-es számú főút bevezető szakaszán, hiszen elkezdődnek majd a burkolatjavítási munkálatok, amelyek érintik például a Ladvánszky utcai csomópont környékén közlekedőket, de a József Attila sugárút, Retek utca és Római körút közötti szakaszán is találkozhatunk majd a közút munkatársaival, akik tehát holnap és holnap után dolgoznak burkolatjavítás témában, és ez majd azért kisebb fennakadás természetesen okozhat a közlekedésünkben. A reggel viszont lendületesen kezdődik majd, szól holnap reggel is ugyanis a Gedzó meg a Dani, és egy picit kitekintünk a hamarosan érkező Vásárhelyi Tetováló Fesztiválra. Jön majd a főszervezőnk, azt, amit már itt korábban a stúdióban elkövettünk, hogy élőben tetováltunk, ezt most nem tudjuk biztosra ígérni, de nagyon sok minden kiderül majd holnap reggel is erről a programról, ha velünk tartasz.
2: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okos.

0: A 99-es születésű ifjú amerikai énekesnő Raven Lane dala 2 éve van már itt velünk. Vannak azonban olyan kedvencek, amik akár már évtizedek óta is. És de jó helyen is. Az Empire of the Sun például mindjárt jön a We Are the People-lel itt a Lucky Let's Go-ban. És mindjárt egy mini zene ünnepet csinál nekünk Shawn Mendes is a There's Nothing Holding Me Back-kel itt a 88-ban. Kereken 3:30 van, ne feledd, most is a 88, szóval ahol mindjárt például a programajánlónkból válogatunk újra.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online kresszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stop Autós Iskola.
4: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024-SSIHomeDesign.hu.
5: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos

0: Biztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
1: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
2: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
3: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
2: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
7: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a Spanyol-sziget hangulatával Dante.
6: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
8: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
9: Indulj lendületből! Cube és Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
10: Na, anyu, te most beleharaptál a gyalmába?
11: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
12: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
11: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfú vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
12: Így át újra a felhőtlen mosoly a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
13: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási lehetőségek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
14: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
15: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: Shawn Mendes előtt pedig programtippek a Pokol romantikája címmel. Erdélyi magyar irodalmi művek mutatkoznak be a No Make Today-ben 19 óra 30 perckor. Akár a horvát, spanyol vagy éppen az angol, cseh foci meccset is végigizgalhatjuk ma a Bárkában vagy éppen a Vássörözőben, ahol 20:45-től lehet figyelemmel kísérni majd ezeket a meccseket. Olyan, mint egy lyukas kád, egy dokumentumfilmvetítés és beszélgetés lesz a homokhátság kiszáradásáról ma a Biológiai Intézetben. Ez 18 órakor veszi majd kezdetét. Réz Lóránt orgonaművész hangversenye, az Alsóvárosi Ferences templomban pedig ma este 7-től vár mindenkit.
15: Támogatta a Stüssi Vadászétterem és Illés Hotel.

0: Egy dal, amiben ott van maga az élet, az élet rendje, hogy először az ember oly fiatal, szabad, és azt érzi, hogy bármit meg tud csinálni. Ám utána az Empire of the Sun is felhozta, hogy a témaként, hogy például az idilli kapcsolat mögött ott van az elmúlás és az elvesztéstől való szorongás, ami szintén egy idővel az életünkbe belépő érzés. Nem azt mondom, hogy örökké szeretnék élni, de milyen izgalmas lenne adott életszakaszokat, mondjuk az időben megszerzett tudással a háttérben már újra megélni. Mi volt ma az iskolában, Gergőke? Hát mi? Hát drifteltünk. Elmentem, beültem az autóba, aztán driftelgettünk, így ez volt. Ja, hát ezt annak idején például ugye nehéz volt megcsinálni. Nos, hát hogy újra élje az élményeket, vagy éppen újakat tudjon majd építeni, hallgatunk. Egyébként mind a kettő működni fog szerintem nála, hiszen itt volt a játék kérdésünk, hogy vajon gyerekkorunkban, amikor a gombába elvittek bennünket, akkor mit kaptunk, egy kiadós ebédet, vagy pedig pancsolásos élményt? Hát természetesen a gomba, mint uszoda, illetve fürdő alkalmatosság volt ott az életünkben nagyon sokáig, és most, aki egyébként meg is írta, hogy ott tanult meg úszni, Ildikó került ki nyertesként ezen a játékunkon, és akkor az új generációnak egy új helyen, a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóházban egy 2 órás családi belépőjegy biztosítja majd az önfelett játékot és az új élményeket. Ildikónak pedig ehhez gratulálok, minden részletet üzenetben megosztok vele. Köszi mindenkinek, aki megírta egyébként a gombával kapcsolatos élményeit. Igen, mondjuk ezt, hogy egy gomba étterem, az nekem annyira nem lenne oly csábító, de az se igazán, ha petrezselyem zöldjének, vagy mondjuk tök főzeléknek hívnák a helyet. Tehát ez a gomba téma nem oly szerencsés, azzal meg már elviccelődtünk évtizedeken át, hogy a lábgombához mi köze volt, már pedig volt. Jó utat kíván a 88 az Algyői úton, egyre többen vagyunk a városba befelé haladó irányban, és kirajzolódik a forgalmi térképünkön egyébként a torlódás, már a Dorozsmai úton is kifelé, apropó a Dorozsmai út elején pedig ott a Trafipax.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: forget you.
1: Hát ez nagyon rendben volt. Kultiválnánk ismét, hogyha Shakira és Rihanna újra együtt dolgozna. És hát néha azért működnek a csodák. Shakiránál ugye Dua Lipa tett nemrégiben egy kis látogatást, tehát csak van erre idő, meg össze lehet beszélni. Úgy tűnik, hogy az időjárás is azért össze tudott beszélni itt a kedvünkért. Ez az őszies időjárás nulla felhővel folytatódik most, hiszen az országban jelen pillanatban zavartalan a napsütés, no ez azért már sok mindenre nem elég. Érdekes amúgy, hogy a hét második felében jön majd felhősebb, esősebb idő, és emiatt lesznek majd a hajnali értékek jóval magasabbak. Holnap azonban 4 fok is lehet egyes területeken, a délutáni csúcs 25 fok körül alakul majd. Híreket mondunk most!
2: Ez a Lucky Let's Go! Támogatja a Lucky Pizzeria! Olasz pizzák több mint 30 éve!
3: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
7: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
8: Na ne mondd, Ilonkám! Szerdánként úgyis mindig ráérek.
7: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény,
8: és a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
7: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
9: Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint, egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
10: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
11: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
5: Ez reklám volt.
12: Döntöttek a milliárdosok vagyonadójának részleteiről. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy 2027. január 1-től a vagyonadót azoknak kell megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. Mértéke az 1 milliárd feletti vagyon 1%-a. 100 milliárd forint feletti vagyon esetén 1,5%-ot kell megfizetni. A hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból. Akinek 1 milliárd forintnál kisebb a vagyona, annak nincs semmilyen tennivalója. Nemek szokásból közlekedj holnap és csütörtökön a József Attila sugárúton és az Algyűi úton. Forgalomkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítanod a 47-es főút szegedi belterületi szakaszán, mert burkolatjavítási munkákat végeznek a szakemberek a Retek utca és a Római körút között, illetve az Algyűi út Ladvánszky utcai csomópontban. Király Kitti, a Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztályvezetője elmondta, félpályás út lesz zárás mellett jelzőrök irányítják majd a forgalmat a kivitelezés idején. Önismereti pszichodráma csoport indul Szegeden, írja a Szegeder. Különlegessége, hogy a résztvevők nem csak beszélnek az életükről, hanem el is játszanak egy-egy valós vagy elképzelt helyzetet a csoport terében. A csoporttársak pedig partnerekké válnak. A témák között lehet többek között párkapcsolati vagy családi konfliktus, gyereknevelés, munkahelyi problémák, gyász, hitbéli vagy egzisztenciális kérdések is. A pszichodrámát elsősorban 25 év feletti felnőtteknek ajánlják. és mintegy 240 millió éve élt, eddig ismeretlen állatfaj maradványait azonosították Tanzániában a kutatók. A fosszíliák azonban csaknem 60 évig egy londoni múzeum raktárában pihentek. A leletekről kiderült, hogy egy emlősszerű állathoz tartoznak, amelyet korábban csak Dél-Amerikából ismertek. A felfedezésnek köszönhetően a dinoszauruszok korai megjelenéséről alkotott eddigi képet is újra kell értékelni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Milyen gyorsan kipucolta a T-Rex a filmben például a főutakat, azt láthattuk a Jurassic Park meg annyi részében. Ilyenfajta könnyítésre azonban szerintem nem nagyon vágyunk most a délutáni közlekedésben, bár lehet az Algyői úton jól jön, ahol most egyébként is torlódás van a városba befelé, és majd ugye holnaptól fognak dolgozni a József Attila Sugár úton is, a Nagykörúton kívül, valamint a körtöltésen túli szakaszon is, két napon keresztül a közút munkatársai. Torlódásra számíts az 502-es elkerülő körforgalma előtt a Dorozsmai úton, és például rendőrök tekintgetnek továbbra is lézerszemekkel, úgymond a Dorozsmai út legelején ezekben a percekben is. Sűrű még a körforgalmaknál, a kettős körforgalmaknál a délutáni közlekedés, és a Temesvári körút elején is több az autó.
2: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
1: Tiesto pedig most megadja nekünk azt a bizonyos hazáig repítő lendületet a folytatásban. Eva Max segédletével itt a Lucky Let's Go-ban, de rövidesen a Blink-182 is, a rockzene kedvelőinek és Alex Warren is azonnal dalol nekünk.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Egy legendás dal, a Blink-182-tól itt a Lucky Let's Go-ban, a 88-ban, a legendás dalokkal pedig általában mi történik, készül aztán belőlük egy nagyon jó feldolgozás. Hát én meghallgatnám a Szörnyecskéktől ezt a dalt, hogy hogy szól. Ők ugye annak idején a New York, New Yorkot is elénekelték. Hát ez fantasztikus lenne szerintem, az All the Small Things is valami hasonló feldolgozásban. Na jó, ezt túl gondoltam, tudom. Olyan jó Szeged levegője, annyira kellemes, olyan jó beleszippantani, ne feledd, mikor épp ezt érzed, és tényleg érezhető is, még itt a 20 fok fölötti értékeknél, akkor is a Rádió 88-szól, és hogyha ezt a következő napokban kérdezik tőled, akkor mondd el, hogy délután is velünk tartottál. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük. A Maneskin Beginje előtt pedig a közlekedőkhöz néhány aktuális információ és jó tanács. Úgy tudjuk, hogy egyre nehezebb a haladás az Izabella hídnál. A legutóbbi híreink szerint ott baleset történt, épp a pláza vonalában. Aztán egyre több autó gyűlik össze a Bertalan híd Újszegedi híd főjénél. Ott ugye forgalmi terelés van már jó ideje, és könnyen kialakul hosszabb kocsisornos, ez most is összejött egyébként. Több az autó a Kossuth-Lajos sugár úton befelé, a Rókusi körforgalom előtt pedig a Vásárhelyi Pál utcán számítsunk most torlódásra. Én pedig közlekedési értesüléseidre, hogyha valami fontosat láttál, hívd a 0632998888-at, hogy másnak is segíthessünk.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: Szeged közlekedési információit is első kézből a Rádió 88-ban. A 88-tól hallgatod, most például hallgatónktól.
1: Izabella hídon, a Szegedre menőknél. A belső sávban baleset van, és szerintem ők nem fognak most egy ideig mozdulni, mert eléggé belehajtott az egyik a másikba.
0: A Dorozsmai út legelején tehát nem túl gondtalan most a városba bejutás, az Izabella híd tetején történt baleset miatt.
2: Mi nem találgatunk, hogy mit szeretnek a szegediek. Mi megkérdeztük őket.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéjé közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: kissé aprónak és szűkösnek tűnt Nagy Bogi koncertjén most a Szegedi Üzletközpont, ki gondolta volna, de hát éppen nagyon sikeres és jó volt tőle hallani a Jól leszek újra című dalt. Legyen is így, hogyha bármi nyomaszt most a szegedi közlekedésben, ami nem annyira szexi és csábító, az jelenállás szerint is például a Bertalan híd újszegedi oldalánál kialakult jelentősebb torlódás. Hirtatú már arról, hogy Dorozsma irányából nem érdemes az Izabella hidat választani, ugyanis a Szeged felé tartó belső sávban baleset történt, de befutott hozzánk egy hír, hogy a Tiszalajos körút elején nagyjából a Radnóti iskolánál is baleset akadályozza most a forgalmat, így aztán ezt az utcakaszt is érdemes lehet elkerülni, hogyha teheted. Mindjárt itt a Midnight Szeged kedvenc zenéi közül, és témánk lesz többek között az egész, no meg a szegedi program nem is.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
1: játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stopp Autós Iskola.
4: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy Délklíma, www.délklíma.hu.
5: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
1: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
6: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos Futás Nem Szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Belezna Jendre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
7: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
8: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
9: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónai Mirigyes, Sipos Peti és Kabai Laci Too Much podcastje élőben. Stonewall

0: Zsolt Tetováló Fesztivál. Október 10-11. Hódmezővásárhely, Feketesas.
1: A Faterenfa árubolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterenfa árubolt.
2: Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő.
1: www.fakötőjelterem.hu.
3: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
4: Heti lapszámunkból.
5: Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
6: Sötétben tapogatózol az utakon?
7: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
6: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
8: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
9: Szegedi Árkádban.
8: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Születésnap. Névnap.
12: Host a stüszivodászba.
11: Ballagás. Diplomaosztó.
12: Host a stüszivodászba bármilyen családi vagy céges rendezvényet. Stüszivodász étterem a Maros utca 37-ben.
13: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Egészségünkre mindig érdemes odafigyelni, és itt a Rádió 88-ban pedig időről időre igyekszünk konkrét tippekkel szolgálni ez a projektünkhöz, hogy minden rendben legyen. Említhetjük például, hogy a stressz még a labor eredményekre is kihat, a krónikus feszültség hosszú távon ugyanis hatással van a hormonrendszerre, az anyagcserére, de a vizsgálat reggelin átélt izgalom is képes olyan kiengéseket okozni, amelyek megnehezítik az eredmények pontos értékelését. A szakemberek speciális mutatókkal képesek különválasztani a mindennapok terhelését a reggeli izgalomtól, így felismerik, ha a stressz már a szervezet tartalékait éli fel, és beavatkozásra van szükség. A pontos diagnózishoz azonban elengedhetetlen a nyugodt kapkodásmentes érkezés.
15: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
14: Hát elgondolkoztam, friss az élmény, tegnap voltam laborban, bár ott minden klappolt, viszont hogy ma a programjaink is rendben legyenek, ehhez mondom a tippeket itt a 88-ban. A Nagyszínházban a Lírt este 7-től a Szegedi Kortárs Balett játsza majd. Az OTP Bank PIK Szeged házatáján ma is van miért izgulni, hiszen már nincs fél óra hátra, és a PIK Arénában a Csurgói KK ellen lépnek majd pályára. 5-kor kezdődik ez az összecsapás, amit egyébként a Bárkában vagy a Vásárőrzőben a kijelzőkön is figyelemmel lehet kísérni. Jön a 27. nemzetközi zenei konferencia záróhangversenye a rektori épületben este 7-es kezdéssel, és ajánlom például az esti kínálatban Réz Lóránt orgonaművész hangversenyét, amit az Alsóvárosi Ferences templomban 7 órától fülelhetünk meg.
15: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: plan for us. You're beautiful. Egyébként továbbra is. Ezt vallja a most hallott James Blunt, aki ráadásul jövőre Magyarországon koncertezik majd épp 2 nappal nőnap után, és mindez amúgy november 6-án jelenik meg majd az új zenei albuma, úgyhogy lesznek bőséggel majd új dalok is a kínálatban, és hát persze az örök klasszikusok. Ahogy nálunk például ez időtájt, a közlekedési információk is a 06 3299 88 88-as SMS számra küldheted üzeneted. Hallgatónk jelezte, hogy eltűnt egy női pénztárca, francia hölgyön keresik nagyon, nemrég veszett el egyébként, nagyjából egy órája. Ha valaki megtalálta, szóljon nekünk ide telefonon, és akkor kiadom a tulajdonos telefonszámát. Mit adhatunk még ki, mi lehet egy pénztárcában? Akár például az OTP Bank PIK Szeged 2 darab mini bérlete is, ezeket lehet majd egyébként a Rádió 88 reggeli műsorában péntek reggel a Gedzu meg a Daniban megnyerni tőlünk, ha szurkolnál, drukkolnál, ami egyébként, ahogy nézem most legközelebb ugye a kékek számára, legközelebb, mint egy 12 perc múlva aktuális itt Szegeden. Emiatt is lehet élénkebb forgalom most a PIK Aréna környékén, a város forgalmi térképe pedig jelentősebb kocsisort jelez előre. Az Algyői úton befelé tartó irányba, gyakorlatilag majd az M43-as csomó pontig elérhet a sor, és kapcsolódva valamelyest ehhez a 3. körút, budapesti körúti és makkosházi körúti része is igen forgalmas. A nagy körút brüsszeli része, mert a Brüsszel a József Attila sugárúti kereszteződés előtt, illetve a temesvári körúton is számítsunk most több autóra, korábban pedig baleset nehezítette az Izabella hídon, a Szeged felé tartó belső sávban az utunkat, és ez továbbra is aktuális lehet, ahogy például az FLM dala is most. Ez a ráncok a szemem alatt.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: lassan már lemegy inkább a nap. Viszont nagyon szépek tudnak lenni így az őszi naplementék is, és ne feledd, eközben is a Rádió 88-at hallod, és holnap is lesz nap, ráadásul egész kitartóan lesz majd itt velünk a szerdai napon még. A meteorológiai előrejelzés ugyanis főként derült időt ígér, déli, délnyugati lökésekkel egy kis szélre azért számíthatunk. A hajnali hőmérséklet az ugyancsak 10 fok alatt lesz majd most is, mint az elmúlt napokban, de a délutáni csúcs akár 25 fok is lehet majd az előrejelzések alapján. Ez azért így megnyugtató. Október első felében szerintem örülünk még ennek a jó időnek. Most azonban egyre inkább kellhet a vastagabb öltözet hazafelé. Jó utat kíván a 88, és hozzuk a híreket.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kolométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
6: Életlen a kép, elmosódnak a részletek. Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
7: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
1: Ez reklám volt.
10: Változtatnak az egyszerűsített adózás, köznevén ekhús adózás szabályain is. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy ezt mások mellett újságírók, művészek, előadók vehetik igénybe, általánosan 60 millió forintos értékhatárig. Ebbe a kategóriába sorolhatók még a sportolók is, akiknek az esetében viszont az elmúlt években 500 millió forintos értékhatárig emeltek, amit a Tisza javaslata meg fog szüntetni 2027-től, és rájuk is ugyanaz a szabály vonatkozik majd, mint más ekhúsokra.
11: Szeretjük a magyar sportot, és azért dolgozunk, hogy minél több sikeres magyar klubunk és sportolónk legyen. De ehhez nincs szükség arra, hogy egy havi 10-20 vagy néha 50 millió forintot kereső külföldi profi focista egészen más adózási szabályok szerint éljen, mint egy színész, egy újságíró vagy bármely más ekhús.
10: Ne telefonozz vezetés közben, emlékeztet a rendőrség. A járművezetés közbeni mobil használatot nem csak a kereszt tiltja, de rendkívül veszélyes is, ugyanis ilyenkor kevésbé tudunk a volán mögött a környezetünkre figyelni. A héten a rendőrök közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak országszerte, ahol egyebek mellett a telefonozó sofőröket is fokozottan figyelik. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, az üzenetek írása és a közösségi oldalak böngészése még a telefonozásnál is veszélyesebb.
12: Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, jellemzően lassabban reagálnak a közúti jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. Mi lehet a megoldás? Alkalmazzuk a kihangosítót, használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióba helyezzük el.
10: Közlekedési balesetet szimulálnak holnap az Újszegedi Ligetben. A gyakorlat egy háromnapos továbbképzés záró program eleme. A szimulációban rendőrségi és mentőszolgálati járművek is részt vesznek, de a szervezők szerint fontos felhívni a figyelmet, hogy a környéken tapasztalható szokatlan forgalom, a nagyobb létszámú jelenlét, illetve a megkülönböztető jelzést használó járművek mind a szimuláció részét képezik. És teltház előtt lépett fel Észtep Reki tegnap este a Papp László Budapest sportarénában. A reper korábbi 2020-as és 2025-ös magyarországi fellépései elmaradtak, de most kárpótolt a rajongóit, ugyanis látványos showval érkezett. A közönséget többek között egy helikopterrel és egy tankkal is megidézett háborús színpadi világba repítette. Igaz, több mint 40 perces késéssel kezdte koncertjét. Észtep Reki a fellépés végén a szeret a rasszizmus elutasítására és az önállóságra buzdította a magyar rajongóit. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A város úgymond közlekedik továbbra is, és az információk jó, hogyha eljutnak hozzánk. Ez ügyben a 06 32 99 88 88, az számunkat ajánlom, hiszen hívhatod és SMS-t is küldhetsz. Az Algyői úton még mindig többen várakoznak a városba bejutásra, a Vértó oldalánál is kialakult a kocsisor így a délutáni órákra, illetve a Bertalan hídon egyre hosszabb az Újszeged felé tartó irányban a kialakult kocsisor. Még mindig fennakadást okozhat a korábbi baleset az Izabella hídon, ott a belváros felé tartó belső sávban történt korábban baleset, és a két érintett autó, akkor jelezte is hallgatunk egyébként, hosszabb ideig időzik ott a hídon. Jó utat kívánok, és mellé egy-két jó zenét is kínálok.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Ez többféle kutatás bebizonyította már, hogy a kékszínű kaják azok annyira nem vonzóak, de hogyha mondjuk a zenébe csempészünk egy kis kékességet, na az már is mindjárt milyen népszerű. Például Jonas Blue dala is jön most a Mama Itt a Lucky Let's Go-ban.

feledd, David Guetta és Jennifer Lopez közös örömzenéjét is itt a Rádió 88-ban hallottad, ahol a Lucky Let's Go-ban most 2005-be ugrunk vissza. Volt egy kis balhé az M5-ösön egyébként, napra pontosan ekkor, 2005-ben. Akkor még nem volt autópályánk, ugye itt Szegeden. Kiskunfélegyházáig kellett szépen eldöcögni a régi 5-ösön, és hát ott hajthattunk föl a strádára. Viszont a többen is betelefonáltak a helyi lapnak, hogy Félegyházánál, mielőtt ráhajthattak volna az M5-ösre, leállították az autókat és a matricákat ellenőrizték, a panaszosok pedig elmondták, hogy óriási dugó alakult ki, amit egyébként el lehetett volna kerülni, ha a korszerű kamerás módszereket alkalmazzák. Nem biztos, hogy örülünk ugye az útmenti kameráknak, ugye az átlagos hétköznapok során, de mennyivel jobb és élhetőbb egyébként a forgalom így, mint amikor a régi módszer szerint ugye mindenkit megállítgatnak. És napra pontosan ekkor ünnepelt a szegedi Andi, aki a 200.000. diákhitel igénylő volt. Más kérdés, hogy a diákhitel szó hallatán kiknek és miük mennyire rezdül össze mind a mai napig, ő azonban nagyon boldogan fogadta a mellé járó jutalmat, hogy időközben Andi visszafizette már a diákhitelt, az nem derült ki, de mielőtt keresnénk az azonosságot, így hogy szegedi és Andi, ő nem V. Andi, hanem G. Andi volt. Technikailag Isten értesse őt is. Itt a 88-ban pedig 2005 nagy sikere szólal most meg. Madonnával időutazunk. Szól a Hang Up!

0: hősies helytállása mai napot követően, így a hősök zenéjét hallgatva, ilyenkor ugye jár azért a ajándék. Hát egy jó kólára gondoltam mondjuk, meg mindjárt Alex Kenji zenére is itt a 88-ban.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100.000 forinttal olcsóbban!

0: Szezon és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
1: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
2: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
3: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Csupa-csupa program kavalkád a holnapi napra is, számítanak ránk több helyszínen, így aztán nézzük, hogy mit tartogat majd a szerda számunkra itt Szegeden. A Bartók Béla féle kékszakálú hercegvára a Szent Györgyi Albert Agórában 18 órától elevenedik majd meg. A Szegedi Kortárs Baletta Lírt a Nézőművészeti Egyetem keretében a Nagyszínházban este 7-től játsza majd. A Ritmus szekció kémiája, Zombori Atus és Temesi Berci estje a Zihár rendezvény központban pedig este 7-kor indul. Majd Afrohouse Workout lesz a Jate Klubban este 6-os kezdéssel majd, de hogyha kaphatóak vagyunk korábbi programokra, akkor ott van például 10 órától a véradás lehetősége, amire szintén nagy szükség van. A Szegedi Vérellátó Központban várják azokat, akik segítenének, vagy például már 14.30-tól látható a Félrelépni Szabad című film a belvárosi moziban, de ha aztán ebből probléma lesz, nem én mondtam. Itt a 88-ban pedig most a legfrissebb szegedi kedvencekre kanyarodunk rá ismét.

0: Tom Grennan, azt hiszem, kiváló választás volt Calvin Harris számára, a legfeljebb a jó szokását nem tudta megtartani, hogy a zenekészítésben közreműködő művésszel aztán szorosabb szálakat is fűzzön. Hát ugye ez megmaradt leginkább Ellie Goulding esetében, még Dua Lipa is talán megúszta ezt a kellemetlen részét a dolgoknak. Itt a 88-ban viszont csak a kellemes és jó dolgokra fókuszálunk, például a holnapi napra, minden nap ajándék, és minő ajándék lesz majd például azoknak, akik egyébként is közel állnak a tetováláshoz, mint témához, hiszen már kora reggel erről lesz szó, és hát hoppit hirtelen nem is tudom, ezen az oldalon a Lén is ülök és Gedzó szokott a reggeli műsorban lenni, hát neki biztos, hogy van tetoválása, Dani esetében egy kicsit bizonytalan vagyok, de talán nincs, de talán majd holnap ez is kiderül, nem de? És hát többek között majd az is, hogy mi várható a hétvégén Hódmezővásárhelyen, a Tetováló Fesztivál keretében a főszervező érkezik majd ide hozzánk holnap reggel, addig pedig Szeged kedvenc zenéi között például felelevenedik majd hamarosan az a pillanat is, amivel annak idején még a 88 szülinapját is méltó módon megünnepeltük, és akivel, hát ő bizony Dr. Alban volt, akinek azóta se felejtjük azt a nagyon kellemes buliát, és hát maga a Sing Hallelujah ugye egyfajta ilyen mindenkire egyformán ható pirula, ami jó kedvet hoz a hét bármely pillanatába, mindjárt teszteljük, hogy továbbra is működik, és nem placebo-e véletlenül, kizár dolog egyébként, de előtte itt a Material Lover, most Szeged kedvenc zenéi között.
1: Hey, it's gonna spiral. Material lover.

0: amit a 88 szállított most is Szeged kedvenc zenéi között. Hát elindult az a bizonyos esés, a hőmérséklet csökkenés, ami soha nem esik jól egyébként így az ősz közepén. Jelenállás szerint a hőmérőnk itt alsóvároson még éppen 20 fokot mutat, de a hajnali értékek majd 6 fokig csökkennek, és várni kell egészen a munkaidő kezdetéig, hogy aztán a napsütéssel ismét jó idő legyen majd. De lesz még holnap biztosan, hiszen felhőre alig számíthatunk, a meteorológiai előrejelzés pedig holnapra akár 26 fokot is ígér majd nekünk. Most pedig Berdi szállítja az aktuális szegedi információkat, utána jön Teddy Swims dala is.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az én.

0: 100 éves a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola. Az intézmény 1926. október 4-én nyitotta meg kapuit. A centenáriumról egy egész hetes ünnepség sorozattal emlékeznek meg, ami hétfőn zászlós felvonulással, koszorúzással és egy időkapszula elhelyezésével kezdődött. Labancné Bányász Anett igazgató elmondta, az elmúlt évszázadban változtak az oktatási eszközök és módszerek, de a gyermekek iránti felelősségük nem változhat.
1: A szerdai napon egy jubileumi családi napot tartunk, csütörtökön a múlt jelen jövő találkozása című vetélkedőt rendezzük meg mind az alsó és a felső tagozat számára, és a záró napunk az a pénteki nap lesz, egy gála műsorral készülünk, ahol levetítésre kerül az iskola történeti videónk is.
0: Stabil állapotban van az a 20 éves férfi, aki csütörtökön a Medikémia ZRT telephelyén keletkezett tűzben megsérült. Mint arról korábban beszámoltunk, az épületben különböző oldószereket és hígítókat tároltak. Rendkívül gyorsan terjedtek a lángok, és rövid idő alatt az egész csarnok lángra kapott. A tüzet péntekre sikerült csak eloltani. Bóka János szerint a politikai foglyokat most nem Aradon, hanem Cegléden, Kecskeméten és Szegeden tartják fogva. Erős kijelentéseket tett a Fidesz parlamenti frakció vezetője az október 6-ai megemlékezésen. A frakció vezető nem említette név szerint kikre gondol, de egyértelműen utalt több letartóztatott fideszes politikusra. Hankó Balázst a ceglédi rendőrkapitányság fogdájába szállították. Varga Bajusz Veronika letartóztatását csütörtökön rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. Bús Balázs, korábbi NKA alelnököt pedig jelenleg a szegedi Csillagbörtönben tartják fogva. És a Hollywood Undead februárban visszatér Budapestre. A maszkok mögé rejtőző csapata Barba Negrában lép fel. A rap, a rock, a metal és az elektronikus zene elemeit vegyítő együttes lemezeiből már több millió példány fogyott világszerte. 2015-ben a Sziget Fesztiválon ünnepelték 10 éves fennállásukat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hangolj ránk holnap reggel is útközben, ha pedig kérdezik telefonon, vagy mondjuk SMS üzenetben faggatnak a rádióhallgatási szokásaidról, akkor mondd el, hogy nem csak a reggeli munkába menet, de így a kora esti órákban is ott az életed részeként a 88, ezt nagyon szépen köszönjük. Az Algyői út mellett a József Attila Sugárút Nagykörúton túli részét is érinti majd az a munkasorozat, ami holnap és holnap után fogadja a közlekedőket, útjavítási munkákat végeznek, majd forgalomkorlátozásra kell számítanunk. Töltésen innen is túl, és ez a napközbeni órákban fennakadást is okozhat majd. Köszönjük az előzetes értesítést a közútnak. Ha bármi más híred van, valami fontos dolog, amit útközben láttál, a Rádió 88 Facebook oldalán Messenger üzenetben is továbbíthatod nekünk a híred. Fülünknek oly kedves dallal folytatja most Teddy Swims, ami egyébként Európa szerte nagyon bejött a rádióhallgatóknak, hiszen csak Cat's Eye, valamint Shakira és Burna Boy közös előzi meg az össz-európai rádiós játszásokban. Teddy Swims dalát, ami most a harmadik tehát.

0: ezért mondjuk. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Most Robbie Williams-et hallottuk itt a 88-ban, és azt a bizonyos sikert hozó aranyhalat sikerült a tégderes időben első körben kifognia, és ügyesen megőrizni egyébként a szóló karrieré során is. Vannak azért egész izgalmas egybeesések, erről Gregus Vidor tudna bővebben beszélni. Ő egyébként több mint 10 Robbie Williams koncerten volt már, és 3 évvel ezelőtt a budapesti koncerten felhívta őt a színpadra a művész. Ennek csak annyi érdekes vonzata van, hogy 20 évvel korábban már egy másik Robbie Williams koncerten szintén a színpadra szólította őt a sztár. Szóval a 2 méter magas srácot kétszer is sikerült a tömegből kiszúrnia, és hát ilyen izgalmas egybeesés is előfordult már Vidor életében tehát. Most azonban nem zenészekről, hanem DJ-kről beszélünk. Tapik például majd szombaton debütál a Klub 88-ban, már mit ismerjük őt, de most már így a 88-as Klub 88 DJ-k berkeibe is csatlakozik ő. Ráadásul egy pályatársa Kygo és Khalid közöse a Save My Love, ami most a nap legmenőbb dalaként csendül fel. Itt a 88-ban, a Lucky Let's Go-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: Igazi diszkó hangulat itt a 88-ban, és valami hasonlóval folytatnánk majd. Nem tudom, mikor sikerült legutóbb a táncparketten elszabadulni, de a Carpe Diem és az álomhajó életérzés is vár majd mindjárt, na meg Ray Dalton is.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségképviselője.

0: Mr. Tobias Topic most itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban, valamint szombattól a Klub 88-ban is találkozhatunk, az egyébként hivatalosan németországi, de horvát származású DJ zenével. Ő még 2020-ban a Breaking Me-vel vált egyébként nemzetközi fronton is ismert előadóvá, és az utóbbi 6 évben nagyon sokat tett azért, és nagyon jó dalokat adott ki azért, hogy ez a hírnév hát tovább öregbüljön, ahogy mondani szoktuk. Lassan pedig már öreg este van, viszont hozzá kell tenni azt is, hogy a szerdai nap azért több mintet tartogat nekünk. Kisebb közlekedési fennakadást is, többek között a József Attila sugárúton, a Nagykörúton túl, de a körtöltésen kívüli részen egyébként a 47-es bevezető szakaszán is dolgoznak majd. Holnap és holnap után a közút szakemberei útjavítási munkálatok akadályozzák majd ideiglenesen a forgalmat. Készüljünk emiatt ezen az útszakaszon esetlegesen hosszabb menetidőre majd. A Rádió 88-ban pedig a tetoválások uralják majd a holnap reggelünket. Hódmezővásárhelyen nem sokára lesz egy tetováló seregszemle, és ennek a főszervezőjét várjuk majd a Gedzu meg a Dani című műsorunkban majd reggel 8 körül. És most a Klub 88 teljesedik ki Corvinnal, valamint DJ Robinnal. Ezt kívánok nagyon tartalmas esti időtöltést, a dobozba a Bálint K. Gergő köszön el, holnap délutánig.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan.

0: Este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Ma este is megadjuk az ütemet a munkához, hogyha dolgozol. Hello, hello, szép estét kívánok neked, én Büte Zsolt vagyok. Már nagyon türelmetlenül vártam, hogy eljön a 7 óra, és hogy indulhasson a Klub 88. 7 és 9 óra között DJ Corvin lesz a zenefelelős, az időjárás jelentés és a hírek után már kezdünk is.
2: Holnap is folytatódik a túlnyomóan napos idő. Reggel öltözünk melegebben, 4 fokot mérhetünk mindössze, de délután ismét jön a kiránduló idő 25 fokkal. Ha pedig házi macskád van, akkor figyeld a híreket, mert pár infóval a kutatóknak is segíthetsz.
0: Napközben dolgozol? Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Még lehet javaslatot tenni a Kölcsei Érem díjazottjára. A szegedi önkormányzat október 16-áig várja a jelöléseket. Az érmet hagyományosan a Magyar Kultúra napján adják át azoknak, akiket a jelöltek közül a közgyűlés érdemesnek tart. Kozma József, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, az indoklással ellátott javaslatokat írásban vagy e-mailben kell elküldeni az önkormányzatnak.
4: Valaki tájékozódnak, vagy akkor a szegedváros.hu minden információhoz hozzájuthat. Bármilyen személyre lehet javaslatot tenni. Magánszemélyek is tehetnek, szakmai közösségek, a kultúraközművelődés egy-egy egyesülete vagy szakmai csoportja is szokott javaslattal élni.
2: Kutató expedíción vizsgálták Közép-Ázsia gleccsereinek változásait szegedi kutatók. A kutató csoport munkáját Prinz Gyula, egykori szegedi földrajz professzor 1906 és 1909 közötti közép-ázsiai utazásai alapozták meg. A szakemberek összehasonlították a 120 évvel ezelőtti tájképet és mérési eredményeket a mai adatokkal, és vizsgálták a klímaváltozás és az emberi tevékenység együttes hatásait is. Az expedíció egyik legfontosabb eredménye a térség vízháztartásának és tájhasználatának átalakulását dokumentáló megfigyelés sorozat volt. Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy egyebek mellett döntöttek a kata adózás kibővítéséről. A döntés értelmében nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is újra lehet majd számlázni. Felemelik azt az összeget, amely alapján a katások táppénzét, anyassági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják. Az új rendszer szerint a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint, a mellékállásúaké 50 000 forint lesz. Az éves bevételi határt is megemelik 18-ról 22 millió forintra.
5: Az új kata könnyebbséget fog jelenteni rengeteg magyar kisvállalkozónak. Szélesebb kör számára lesz elérhető. Újra lehet vele cégeknek számlázni, és végre a társadalombiztosítási védelem és a nyugdíj is jár majd a munka és az adófizetés mellé.
2: És a házi macskák vadászatát térképezik fel a Hunren kutatói, akik a lakosság segítségét is kérik a Macska Préda projektben. A kutatók arra kérik a gazdákat, hogyha macskájuk vadon élő állatot ejtett el, sebesített meg vagy hozott haza, fényképpel, a helyszín és az időpont megadásával töltsék fel megfigyelésüket az iNaturalist-re. A projekt célja, hogy pontosabb képet kapjanak a házi macskák vadászati szokásairól. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
6: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

88-at hallgatott itt a Rádió 88-ban, Szeged legnagyobb klubja pedig ma este is 10 óráig biztosítja az ütemeket és az energiát számodra, hogyha dolgozol, jó munkát kívánok neked, akkor a hajnalban 10-8-10 fokra számíthatsz, holnap pedig csodás idő lehet Szegeden, az időjósok szerint 27 fokra számíthatsz, itt a Klub 88-ban ebben az órában egészen 8 óráig DJ Corvi mixét hallod.

0: Ez a Rádió 88 az életünk része, egészen 10 óráig a Klub 88-at hallgatod, Szeged kedvenc zenéi szólnak mixben minden este 7 órától. Én Büte Zsolt vagyok, és DJ Corvin lesz a zenefelelős a következő órában is egészen 9 óráig. Bad Bunny zenét hajtok magunk mögött, az időjárás jelentés, és a hírek után pedig jön Eminem és Taylor Swift is.
1: Holnap napos idő várható Szegeden, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik időnként a napsütést. Reggel hűvös lesz, nagyjából 4 fokkal indul a nap, délután azonban 25 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Figyelj, mert holnaptól forgalomkorlátozásra kell számítani a 47-es főút belterületi szakaszán. Erről is megtudhatsz többet a hírekből.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Nemek szokásból közlekedj holnap és csütörtökön a József Attila sugárúton és az Algyűi úton. Forgalomkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítanod a 47-es főút szegedi belterületi szakaszán, mert burkolatjavítási munkákat végeznek a szakemberek a Retek utca és a Római körút között, illetve az Algyűi út Ladvánszky utcai csomópontban. Király Kitti, a Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztályvezetője elmondta, félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják majd a forgalmat a kivitelezés idején.
1: Több helyen gépi kátyúzási munkálatokkal találkozhatnak a közlekedők, így mindkét napon a reggeli csúcsforgalmat követően kezdődnek majd el ezek. Arra kérünk mindenkit, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és az aktuális forgalmi helyzetről a www.útinform.hu weboldalon tájékozódjanak.
0: Önismereti pszichodráma csoport indul Szegeden, írja a Szegeder. Különlegessége, hogy a résztvevők nem csak beszélnek az életükről, hanem el is játszanak egy-egy valós vagy elképzelt helyzetet a csoport terében. A csoporttársak pedig partnerekké válnak. A témák között lehet többek között párkapcsolati vagy családi konfliktus, gyereknevelés, munkahelyi problémák, gyász, hitbéli vagy egzisztenciális kérdések is. A pszichodrámát elsősorban 25 év feletti felnőtteknek ajánlják. Döntöttek a milliárdosok vagyonadójának részleteiről. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy 2027. január 1-től a vagyonadót azoknak kell megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. Mértéke az 1 milliárd feletti vagyon 1%-a. 100 milliárd forint feletti vagyon esetén 1,5%-ot kell megfizetni. A hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból. Akinek 1 milliárd forintnál kisebb a vagyona, annak nincs semmilyen tennivalója. És mintegy 240 millió éve élt, eddig ismeretlen állatfaj maradványait azonosították Tanzániában a kutatók. A fosszíliák azonban csaknem 60 évig egy londoni múzeum raktárában pihentek. A leletekről kiderült, hogy egy emlősszerű állathoz tartoznak, amelyet korábban csak Dél-Amerikából ismertek. A felfedezésnek köszönhetően a dinoszauruszok korai megjelenéséről alkotott eddigi képet is újra kell értékelni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
5: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

0: Sergio Mendez és a Black Eyed Peas dalát hallottad, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, mindjárt 9 óra lesz, de nem ért véget a dolog, hiszen egészen 10 óráig szól mai Szeged legnagyobb klubja az Immixemmel. Holnap pedig este 7 órakor Veldán fog érkezni, én Büte Zsolt vagyok, az időjárás jelentés és a hírek után már itt is vagyunk, két szempillantás, csak ennyit kell várnod.
1: Köszi, hogy ilyenkor is a Rádió 88 az életed része. Holnap is rákapcsol a vénasszonyok nyara Szegeden. Reggel még csípősebb, 4 fokos hideggel indul a nap, de délutánra már 25 fokig melegszik a levegő. A nap többnyire zavartalanul ragyog majd, az esernyőt pedig nyugodtan otthon hagyhatod. Holnap, ha a ligetben sétálsz, ne lepődj meg, közlekedési balesetet szimulálnak majd. Mindjárt jönnek a hírek, benne a részletekkel. Ne telefonozz vezetés közben, emlékeztet a rendőrség. A járművezetés közbeni mobil használatot nem csak a kereszt tiltja, de rendkívül veszélyes is, ugyanis ilyenkor kevésbé tudunk a volán mögött a környezetünkre figyelni. A héten a rendőrök közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak országszerte, ahol egyebek mellett a telefonozó sofőröket is fokozottan figyelik. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, az üzenetek írása és a közösségi oldalak böngészése még a telefonozásnál is veszélyesebb.
2: Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, jellemzően lassabban reagálnak a közúti jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. Mi lehet a megoldás? Alkalmazzuk a kihangosítót, használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióba helyezzük el.
1: Közlekedési balesetet szimulálnak holnap az Újszegedi Ligetben. A gyakorlat egy 3 napos továbbképzés záró program eleme. A szimulációban rendőrségi és mentőszolgálati járművek is részt vesznek, de a szervezők szerint fontos felhívni a figyelmet, hogy a környéken tapasztalható szokatlan forgalom, a nagyobb létszámú jelenlét, illetve a megkülönböztető jelzést használó járművek mind a szimuláció részét képezik. Hazamehet Fási Ádám felesége. A Kecskeméti járásbíróság megszüntette az ő, illetve a dokumentumfilmes ügy másik gyanúsítottjának, Szabó Sándornak a letartóztatását. Velük szemben a bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el. Engedély nélkül nem hagyhatják el azt a települést, ahol laknak, és minden héten kötelesek 2 alkalommal az illetékes rendőrkapitányságon személyesen jelentkezni. És teltház előtt lépett fel Észtep Reki tegnap este a Papp László Budapest sportarénában. A rapper korábbi 2020-as és 2025-ös magyarországi fellépései elmaradtak, de most kárpótolta rajongóit, ugyanis látványos showval érkezett. A közönséget többek között egy helikopterrel és egy tankkal is megidézett háborús, színpadi világba repítette. Igaz, több mint 40 perces késéssel kezdte koncertjét. Észtep Reki a fellépés végén a szeret a rasszizmus elutasítására és az önállóságra buzdította magyar rajongóit. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
6: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Rubik.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Élvezd ki a holnapi időjárást, mert még tart a vénasszonyok nyara. Holnap is derült napos időnk lesz mérsékelt széllel. Reggel 4 fokot mérhetünk, ekkor még elkél a kabát, de délután már 25 fokig melegszik a levegő. A hírekben arról is szó lesz, hogy hogy van a csütörtöki tűzben megsérült férfi. Rögtön hozom a friss infókat. Száz éves a szegedi Petőfi Sándor általános iskola. Az intézmény 1926. október 4-én nyitotta meg kapuit. A centenáriumról egy egész hetes ünnepség sorozattal emlékeznek meg, ami hétfőn zászlós felvonulással, koszorúzással és egy időkapszula elhelyezésével kezdődött. Labancné Bányász Anett igazgató elmondta, az elmúlt évszázadban változtak az oktatási eszközök és módszerek, de a gyermekek iránti felelősségük nem változott.
1: A szerdai napon egy jubileumi családi napot tartunk, csütörtökön a múlt jelen jövő találkozása című vetélkedőt rendezzük meg, mind az alsó és a felső tagozat számára, és a záró napunk az a pénteki nap lesz, egy gála műsorral készülünk, ahol levetítésre kerül az iskola történeti videónk is.
0: Stabil állapotban van az a 20 éves férfi, aki csütörtökön a Medikémia ZRT telephelyén keletkezett tűzben megsérült. Mint arról korábban beszámoltunk, az épületben különböző oldószereket és hígítókat tároltak. Rendkívül gyorsan terjedtek a lángok, és rövid idő alatt az egész csarnok lángra kapott. A tüzet péntekre sikerült csak eloltani. Bóka János szerint a politikai foglyokat most nem Aradon, hanem Cegléden, Kecskeméten és Szegeden tartják fogva. Erős kijelentéseket tett a Fidesz parlamenti frakció vezetője az október 6-ai megemlékezésen. A frakció vezető nem említette név szerint kikre gondol, de egyértelműen utalt több letartóztatott fideszes politikusra. Hankó Balást a ceglédi rendőrkapitányság fogdájába szállították. Varga Bajusz Veronika letartóztatását csütörtökön rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. Bús Balázs, korábbi NKA alelnököt pedig jelenleg a szegedi csillagbörtönben tartják fogva. És a Hollywood Undead februárban visszatér Budapestre. A maszkok mögé rejtőző csapata Barbanegrában lép fel. A rap, a rock, a metal és az elektronikus zene elemeit vegyítő együttes lemezeiből már több millió példány fogyott világszerte. 2015-ben a Sziget Fesztiválon ünnepelték 10 éves fennállásukat. A Rádió 88 híreit fáj.

Rádió 88.

0: Holnap is folytatódik a túlnyomóan napos idő. Reggel öltözzünk melegebben, 4 fokot mérhetünk mindössze, de délután ismét jön a kiránduló idő 25 fokkal. Ha katás adózó voltál, vagy hallgasd a híreket, mert fontos változások vannak az adózásban. Még lehet javaslatot tenni a Kölcsei érem díjazottjára. A szegedi önkormányzat október 16-áig várja a jelöléseket. Az érmet hagyományosan a Magyar Kultúra napján adják át azoknak, akiket a jelöltek közül a közgyűlés érdemesnek tart. Kozma József, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, az indoklással ellátott javaslatokat írásban vagy e-mailben kell elküldeni az önkormányzatnak.
1: Valaki tájékozódni akar, akkor a szegedváros.hu-n minden információhoz hozzájuthat. Bármilyen személyre lehet javaslatot tenni. Magánszemélyek is tehetnek, szakmai közösségek, a kultúra közművelődés egy-egy egyesülete vagy szakmai csoportja is szokott javaslattal élni.
0: Kutató expedíción vizsgálták Közép-Ázsia gleccsereinek változásait szegedi kutatók. A kutató csoport munkáját Prinz Gyula, egykori szegedi földrajz professzor 1906 és 1909 közötti közép-ázsiai utazásai alapozták meg. A szakemberek összehasonlították a 120 évvel ezelőtti tájképet és mérési eredményeket a mai adatokkal, és vizsgálták a klímaváltozás és az emberi tevékenység együttes hatásait is. Az expedíció egyik legfontosabb eredménye a térség vízháztartásának és tájhasználatának átalakulását dokumentáló megfigyelés sorozat volt. Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy egyebek mellett döntöttek a kata adózás kibővítéséről. A döntés értelmében nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is újra lehet majd számlázni. Felemelik azt az összeget, amely alapján a katások táppénzét, anyassági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják. Az új rendszer szerint a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint, a mellékállásúaké 50 000 forint lesz. Az éves bevételi határt is megemelik 18-ról 22 millió forintra.
2: Az új kata könnyebbséget fog jelenteni rengeteg magyar kisvállalkozónak. Szélesebb kör számára lesz elérhető. Újra lehet vele cégeknek számlázni, és végre a társadalombiztosítási védelem és a nyugdíj is jár majd a munka és az adófizetés mellé.
0: És a házi macskák vadászatát térképezik fel a Hunren kutatói, akik a lakosság segítségét is kérik a Macska Préda projektben. A kutatók arra kérik a gazdákat, hogyha macskájuk vadon élő állatot ejtett el, sebesített meg vagy hozott haza, fényképpel, a helyszín és az időpont megadásával töltsék fel megfigyelésüket az iNaturalist-re. A projekt célja, hogy pontosabb képet kapjanak a házi macskák vadászati szokásairól. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Pihenéshez a legjobb.
1: Rádió 88.
0: 88.
2: Az életünk része.
3: Lotti Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.